Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Nem akarok már máshol lenni, nem akarok már.

boldog, ha már mindent megmutattam. Ha én utca volnék,

leszel rajtam, lánckerék taposna, alattam a föld is, sírva beomol.

sohasem lobognék. Mindenféle szélnek haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játékok.

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

favágók módjára indítjuk a mai napot. Nincs ebben semmi különleges. Sokan kezdik így a napot, vagy bármit is, nem feltétlenül egy napot, akár munkát, mert azt mondják, vágjunk bele. Hogyan lehet másképp értelmezni a belévágást? Mint az, hogy kezedbe veszed a baltát, s elkezdesz faricskálni. Favágói munka, igen. Jó, vágjuk bele a szokásos reggeli jó kívánsággal. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, és a mai napjuk tartalmas. És még egy dolog, jó reggelt!

szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója. A Dekker. Minden reggel Csabával.

Beat of my heart, az is, és Purple Disco Machine, vagyis a szívverésem. Hát az legyen. Az jó, hogyha van az embernek szívverése. Mert amikor már nincs, akkor nagy a szomorúság. És a létből hirtelen. Na, hagyjuk a filozófiát. Nézzük a számokat. 287. Mármint 2026-ban ez a 287. nap. Ez annyit jelent, hogy szilveszterig 78 napunk maradt még hátra. A mai napon pedig Helén nevű hallgatóinkat köszöntjük. Görög eredetű. Na, görög Helena. Amúgy a görög Helena angol és francia formájából alakult. És a jelentése vitatott. Lehet a nap, vagy a hold szó származéka. Holdistennője, az is valamiféle Helén volt. Persze, ne feledkezzünk meg szép Helénáról. Egykor a legszebb földi asszony volt, akit Afrodité, a szerelem istennője, Párizsnak, a trójai királyfinak ígért, ha őt mondja ki a három vetélkedő görög istennő közül a legszebbnek. Igen, volt idő. Volt. Miért beszélek múlt időben? Van az a helyzet, amikor a hölgyek a szépségükkel szállnak harcba, versengenek. Helena, hát az a szépet testesíti meg, ha van ilyen nevű hallgatónk, bár a magyar változata Ilona, az külön névnap, de hogyha van olyan, hogy Helén, Isten éltesse őket, köszöntjük őket egy ünnepeltel mondhatni, bár nem tudom, hogy a görögöknél mi a helyzet, megünneplik-e a névnapokat, az nem mindenhol szokás. De ha már onnan jön a név, akkor onnan jön a köszöntő dal is. Elena Paparizou, Mambo, jó reggelt!

lehet, hogy mostanra javult a helyzet, de annó, hát ha magyarok idegen nyelvet, valami németet tudtak, annyit, hogy tudják fogadni a német vendégeket a Balatonnál, és megkapják a márkájukat. Nem nagyon ment a külföldi nyelv, ezért nem is nagyon énekeltek angolul, és nem tudom, mennyire érződik, még úgy hébe-hóba úgy érződik. Nyilván az új generáció az már vágja az angol, de ez nem volt mindig így. És amikor ugye Freddie Mercury Magyarországon koncertezett 86-ban, hát ott még azért a Kádár korszak volt, és persze, hogy megérdeklődte, hogy melyik az a dal, amelyikkel meg lehet énekeltetni a Népstadion közönségét. És hát Love of My Life, amúgy ez a klasszikus Queen dal volt, ahol, amivel énekeltették a közönséget, csak valaki mondhatta, hogy te, most nem tudom, mennyire van igaza, vagy mennyire jött volna be, hogyha ezzel próbálkozik, de valaki mondhatta, hogy te, ezeknek az angol nem nagyon megy. Szerintem el tudták volna énekelni, de biztos, ami biztos alapon azt mondta, jó, akkor mit énekeljünk, amit tudnak? Hát, vegyük a népdalukat. Tavaszi szél, az biztos ismerik. Ja, igen, én nem ismerem. Na jó, megtanuljuk, szövegetek, tegyerembes. Igen, elénekelt a Népstadionban a tavaszi szél. Ez megvan amúgy felvételen, megvan videófelvételen is. Freddie Mercury nincs már velünk. Illetve hát a dalok által még életre tudjuk kelteni munkásságát, emlékét. Ez óriási sztár volt, ez nem mindenkinek volt, édesanyám nem, ki nem állhatta. Valamiért látta koncert közben, azt hiszem. Apám meg elismerte, hogy azért ez nem szimpatikus fickó, de amit tud, azt tud. A szerelem gyilkol, Love Kills, Freddie Mercury popos korszakából. 84-ből. 6 óra múlt 21 perccel. Jó reggelt!

Belinda Carlisle 1989-es slágere La Luna. 6 óra után járunk 29 perccel, és visszatérve, hogy még egy picit Freddie Mercury-nek, ugye neki jövő hónapban lesz az elhalálozásának a 35. évfordulója, szinte hihetetlen. 35 éve nincs velünk, és még mindig azért a neve ismert. Jó, persze, munkásságát éltetik, életben tartják. Ugye nemrég készült el a Bohém Rapszódia című film, amelyet vitatnak, hogy mennyire mutatja az igazi arcát Freddie-nek, mennyit takar el, mennyit próbál kozmetizálni. Mindazzal kapcsolatosan, ami körülötte magánéletében történt. Hát jó, megszépítették, nem feltétlenül baj, művészfilmnek készült, nem dokumentumfilmnek. Van dokumentumfilm Freddie Mercury életéről. Ugye 1991 novemberében hagyott itt minket. De például, ha már szóba került, és be is játszottunk egy dal tőle, aki látta a Bohém Rapszódia című filmet, az valószínűleg, hogy észrevette, hogy a filmben Freddie Mercury-nek a szóló munkásságát úgy próbálták bagatelizálni, úgy egyértelmű kudarcként bemutatni, ami nem egészen így van. A valóságban nem egészen így történt, azért amikor kivált, vagy ha nem is vált ki, de szólópályára lépett, hát azért voltak slágerei. Ott van például a Montserrat Caballal énekelt Barcelona. Talán még a barcelonai olimpiai játékokon is elénekelték. Vagy a hallhattuk a Love Kills című 84-es dalt, az I Was Born to Love You, a The Great Pretender feldolgozást, vagy a Tiro Reri című Living on My Own című slágerét, amely nyilván, hogy nem feltétlenül a rock műfajnak a gyöngyszeme, de popszerzemény szempontjából világsláger volt, szóval azért szólóban is Freddie Mercury képes volt feljutni a csúcsra. Nyilván, hogyha most értékeljük, hogy Queen munkássága, meg Freddie Mercury szóló munkássága, igazából a Queen azért volt annyira jó, mert ott 4 egyéniség, amúgy azt hiszem egy kivételével, mint a Beatles hatása tapasztalható meg 3-uknál a 4-ből. Jó, nézzük a hőértékeket, valami fontos információt is szórjunk ki az éterbe. Vannak mínuszok itt nálunk is. Mi pozitívak vagyunk, továbbra is plusz 2 Celsius fokkal indítjuk a napot itt Székelyudvarhelyen. Csíkszeredában 0 Celsius fok van, Gyergyóalfaluban mínusz 1. A Bucsintetőn is egyébként mínusz 1-et mérnek. A legalacsonyabb hőérték Hargita megyében Marushévízen mínusz 2. De van olyan is, hogy mínusz 6. De valaki ezt szeretné megtapasztalni, vagy várjon még néhány napot, vagy néhány hetet, vagy pedig rohanás a Bucsecsbe, az Omu csúcs környékén, ott mínusz 6 Celsius fok van. Mi pedig egy másik Freddie-vel folytatjuk, kevésbé ismert Freddie Stroma, de nem rossz a dal. Knocking. Jó reggelt!

Hagosi Brothers Company és Elvis Lek 6 óra 38 percval. Mondanám, hogy elbúcsúzunk az esőfelhőktől, de ez azért nem fedi teljes egészében a valóságot, inkább szünetet tartanak az esőfelhők a mai napon, ugyanis a holnapi nap második felére már visszaérkeznek, ezt követően pedig péntek, szombat, vasárnap, hétfő, kedd bármelyik napon szórhatják ránk az áldást. Úgyhogy csapadékos időre van kilátás. A mai napon némi napsütésben lehet még részünk, a holnapi nap első felében is, de utána eldugják előlünk a napot, berakják a felhők mögé, és jó néhány napig, ha minden igaz, akkor ott is tartják. Fagypont közeli minimumokra számíthatunk. Ezen a héten 0-2 Celsius fok közötti minimumok, és napközben sem lesz túl meleg. Általán a mai napra összejön egy ilyen plusz 13, de aztán a csütörtök, péntek, a szombat mind ilyen 9-11 Celsius fokos maximumok, ami nem sok. Mindenképpen még az októberben megszokott hőértékekhez képest, legalábbis az átlag hőmérséklethez képest, ezek azért alacsonyabb hőértékek. Ennél azért melegebbek szoktak lenni ebben a hónapban. Na, de hát akkor ilyen az október 2026-ban. Lehetett volna jobb is belőle. Ennyi jött ki. Egy a millióból. One in a million. A beépített szépség című film betétdalát halljuk. Jó reggel.

Ez volt a Bieber's és a 2015-ös Sorry című daluk. Ki mondta, hogy a magyarok nem tudnak olyan slágert írni, amerről mindenki azt mondja, hogy hát ez nem magyar. Márpedig ez az, hiszen Puskás Dalos Peti és Puskás Ádám Dániel, a két testvér, ő a két vezér alak a The Bieber's zenekarnak. És ezt a dalt is nekik köszönhetjük. Amúgy még van ilyen, hogy ment a dal, és amikor kiderült, hogy ki énekli, ez nem egy külföldi dal? Én azt hittem, hogy ez a külföldi dal. Magyar? Ki az a magyar? És van még ilyen például Bigától a Learning to Fly. Biga. Mond valamit a nép? Heinz Gábor, ha úgy tetszik. És 2018-ban jött ezzel a bizonyos Learning to Fly című dallal, ezt hallgatjuk meg. Közben azért szólnék, hogy a héten, konkrétan pénteken évszázadot ünnepel a székelyudvarhelyi birkózás, de erről már a mai napon fogunk beszélgetni, hiszen két birkózó edző lesz itt a stúdióban 9 óra után, Bodrogi Csaba és Katona László. És akkor majd mesélnek többet arról, hogy mire számítsunk pénteken, és hogy mit jelent egyáltalán ez a 100 év az udvarhelyi birkózás életében. És akkor itt az a dal, amelyről eleinte mindenki azt mondta, vagy azt hitte, hogy ez egy külföldi dal, ez nem magyar szerzemény. De! Heinz Gábor, Learning to Fly, 6 óra 48 perc van. Jó reggelt!

elpusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

Jazz meg az, ma jól vagyok. Na remélem azok is, akik minket hallgatnak. 5 perc választ el 7 órától. A Wecker első órájának utolsó dala. Dire Straits, az utolsó cseled. Your latest trick. 7-kor jönnek a hírek.

0: Nem érkezett meg a pénz Parajdra. Támogatást kaptak a méhészek. Folytatódik a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! 2-3 héten belül költségvetés kiigazításra van szükség ahhoz, hogy elkerüljék a romániai egészségügyi rendszer működésének veszélybe kerülését. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter. Közölte, hogy újabb források hiányában novembertől leállhat a sürgősségi osztályok és a mentőszolgálatok finanszírozása. A minisztériumnak az év végéig 800 millió lejre lenne szüksége a betegellátás biztosításához. Cseke Attila szerint a tárca már kimerítette az összes törvényes lehetőséget és átcsoportosítható pénzügyi keretet, ezért a szükséges intézkedéseket már csak egy teljes jogkörrel rendelkező kormány hozhatja meg. Több mint 51 millió lejt utalt át a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség 5369 méhésznek az idei évre. A támogatás felét európai uniós alapokból, másik felét az állami költségvetésből fedezték. A pénzt többek között állatgyógyászati termékek, kaptárak, méhészeti eszközök és védőfelszerelések beszerzésére fordíthatják. Emellett méhkirálynők és méhcsaládok vásárlására, valamint a méz minőségét igazoló laboratóriumi vizsgálatokra is felhasználható a támogatás. Továbbra sem érkezett meg Parajdra az Európai Unió szolidaritási alapjából szánt támogatás, noha a kifizetési folyamatot már jóvá hagyták. Az Európai Bizottság 14,3 millió eurós segélycsomagot hagyott jóvá Románia számára a korábbi pusztító árvizek okozta károk enyhítésére. Az Európai Parlament júliusban megszavazta az alap mozgósítását, a döntés pedig név szerint is kitért a súlyosan megrongálódott Parajdi sóbányára és a térség újjáépítésére. Ám a helyi hatóságok egyelőre semmilyen tájékoztatást nem kaptak a pénz felhasználásáról. Ma este folytatódik a férfi kézilabda bajnokok ligája a csoportkör negyedik fordulójával. Az A csoportban 3:48-tól a Veszprém a szerb Partizán Belgráddal csap össze. A D csoportban holnap este 3:40-től az OTP Bank Pixeged a Sporting Lisszabon vendége lesz, azt megelőzően 3:48-tól az E csoportban a bukaresti Dinamo a Barszát fogadja. Túlterheltség miatt Szoboszlai Dominik a Liverpool következő mérkőzésén sem léphet pályára. A magyar válogatott csapatkapitánya a mai Bajnokok Ligája találkozón a LASK Linz ellen még biztosan nem játszik, miután a Manchester City elleni vasárnapi rangadót is kihagyta. Szoboszlai nem sérülten tért vissza a válogatott szünetről, pihentetését az elővigyázatosság és az izomfáradtság indokolja. A Liverpool két másik játékosa is sérüléssel bajlódik. Cody Gakpónak a bokája, Alexander Isaknak pedig a combja fáj, állapotukat folyamatosan ellenőrzik. Az elmúlt napokhoz képest enyhe felmelegedésre számíthatunk a mai nap folyamán. A meteorológusok szerint eső nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 5 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Október 14-e van, Helén napja, 7 óra után járunk, 7 perccel, és hogyha valaki még mindig abban reménykedik, hogy az ébresztő órája vagy, esetleg a mobiltelefonja, mert hogy újabban ez kapta az ébresztő szerepet, na, ha azt reméli, hogy ez egyszer majd megkegyelmez neki, annak van egy rossz hírem, a Wecker nem tárgyal. Nem, hogy terroristákkal, senkivel. Az csak támad. Hétköznaponként. Az esztendő 287. napját tapossuk, már csak 78 nap maradt hátra ebből az évből, Mikulásig 52 nap, karácsonyig 72, szilveszterig 78. Magyarán a Mikulás már lassan csomagol, az angyal még listázza a jó gyerekeket, mi pedig próbáljuk eldönteni, hogy idén megérdemlünk-e valamit, vagy megint csak egy számlát kapunk ajándékba.
1: Mondjuk szemétszállítási számlát, hát
0: azt nem szívesen látjuk a fa alatt, sehol máshol. Na, de annyira ne szaladjunk előre, még egyelőre a reggeli kávéig próbálnak sokan eljutni. Ez a Wecker második órája, is úgy indulunk neki a reggelnek ismételten, ahogy az kell, egy kis Nickelback-es lendülettel. Támad a Wecker, nincs menedék, és ha már felébredtünk, legalább rázzuk fel a környéket is. Jó reggelt!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz. 1848. október 16-án Agyakfalván egy közösség gyűlt össze, hogy közösen döntse el, mit jelent számára a szabadság, hovatartozás és a jövő. Idén október 16-án ismét találkozunk Agyakfalván, hogy együtt emlékezzünk az Agyakfalvi Székely Nemzetgyűlésre. Ünnepi megemlékezés, koszorúzás, zene és a fiatal generációk műsora idézi fel történelmünk egyik meghatározó pillanatát és viszi tovább annak örökségét. De Agyakfalva nem csak a múltról szól. A Pilvax kávéházban a megemlékezést közösségi programmal folytatjuk. Kvízest, zene, tanulás és szórakozás vár mindenkire, aki ott lesz. Emlékezzünk együtt, találkozzunk, beszélgessünk. Október 16-a Agyakfalvi Emlékház. A múlt emléke, a közösség ereje, a jövő öröksége. Várunk Agyakfalván!
1: Fedezd fel a Max és Milan's World kínálatát a Lidl üzletekben. Mindaz, ami a legjobb barátaidnak. Eledel és kiegészítők, kutyáknak és macskáknak. A Lidl-ben találsz 10 kg-os Max World száraz kutya eledelt 38,99 baniért, és 2 kg-os Milan's World száraz macska eledelt 10,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
4: Cserére van szükség. Az Álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
3: És beáll! Gól! Fordul az állás!
4: Fordíts az álláson! Álláspontró.
5: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
6: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
7: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
8: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladék gazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Dreamgirls One Night Only, lesz-e végre jogerős kormánya ennek az országnak? Hát ez hónap kiderül, de az embernek már-már az az érzés, hogy mi a felének kell kormány ennek az országnak? Mennek a dolgok. Jobban nem, de rosszabbul sem. Azon kívül, hogy minden drágul, de hát kormánnyal sem lett volna jobb. Legalább, de ez mondja, ez az érzés, hogy ennyi idő alatt nem képesek oda lenni a fővárosban egy kormányt alakítani, akkor mennyire vagyunk mi fontosak nekik? Mert mindenki a saját érdekeit nézi, nem képes kompromisszumra jutni. Tehát ha annyira fontos lenne az ország és annak lakója, akkor már rég lenne rendes kormányunk. És nincs. Van viszont egy új kijelölt miniszterelnökünk, aki tegnap bejelentette, Lucán Niculescu-ról van szó, hogy csütörtökön benyújtja a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszter jelöltek listáját. A kijelölt miniszterelnök Facebook oldalán közölte, hogy lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos kormányalakítási egyeztetéseket. Bejegyzése szerint a tárgyalások továbbra is nyitottak, és minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek. Egyetlen szempont vezérel bennünket, olyan stabil kormány alakuljon, amely képes dolgozni a romániai emberekért. Na, tényleg olyan kormány kéne? Hogy sikerül-e összehozni, az már más kérdés. A kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Romániának mielőbb működőképes kormányra van szüksége, ennek érdekében pedig minden tőle telhetőt megtesz. Facem tot ce putem. Oké. Mondani könnyű, megcsinálni nehezebb. A kicsit visszamenjünk az időben, hogy honnan indult az egész. Nikus Ordán államfő október 6-án bízta meg kormányalakítással Lucán Niculescut, a kijelölt kormányfőnek 10 nap áll a rendelkezésére, hogy a parlament elé terjessze a kormányprogramot és a miniszter jelöltek népsorát. Volt már erre példa, nem szavazták meg. Hogy mi lesz ezzel a mostani próbával? Hát, puding majd megmondja, az az evés próbája. De reméljük, hogy végre révbe érünk.

Karola, I believe in love. 7:30 lapszemlével folytatjuk a Hadgita népe mai lapszámából. Na, keressünk három cikket. Kevesen akarnak igazgatni. Több lépcsős az iskola igazgatói versenyvizsga. Javában zajlik az iskola igazgatók és helyettes igazgatók számára szervezett versenyvizsga. Tegnap készségfelmérésre várták Csíkszeredába a jelentkezőket. Megyénkben jóval kevesebben vesznek részt a megméretetésen, mint ahány helyet meghirdetett a tanfelügyelőség, és ez nem véletlen. Iskolaigazgatóként, iskola aligazgatóként több a feladat, nagyobb a felelősség, és anyagiakban ez nem igazán jelenik meg. Ez az egyszerű magyarázat, hogy miért nem akar mindenki feltétlenül igazgató vagy aligazgató lenni. Ez van, én megértem őket. Hát de minek komplikáld a dolgodat, ha nem éri meg? Bárcsak minden területen ezt ki lehetne valahogy harcolni, ugye? Nem, nekem nem éri meg, hagyjál. Keres más, de nincs. Akkor fizes meg jobban, vagy valamit csinál. Igen, de erre még kitérünk erre a témára. Nézzük, mi van még. Igen, az imént beszéltem a kormányalakítási tárgyalásokról. Nincs kizárva, hogy megegyeznek a pártok? Hát azért ideje volna. Az államfő által jelölt szakértők és szociáldemokrata miniszterek alkothatják román sajtó értesülések szerint Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök kabinetjét. Az RMDSZ és a liberálisok, vagyis a PNL kívülről támogathatják az új kormány megalakítását. Vagyis nem vesznek részt benne, de áldásukat adják rá, hogy legyen végre kormány az országnak, el tudom képzelni. Végül is ez kevésbé lényeges. Itt a lényeg az, hogy legyen már végre valahára egy olyan kormánya, amely egyáltalán bele tud szólni például a költségvetésbe. Azért ne feledjük el, hogy jobb helyeken már november-decemberben megszavazzák a következő évi költségvetést. Nálunk ez amúgy nem szokás. Jó, hogyha márciusra van az országnak költségvetése, de hát ha nem lesz új kormány, akkor nem lesz költségvetés sem. Menjünk majd az idei alapján, ami nem feltétlenül jó dolog. Székelyudvarhelyen idén, Csíkszeredában jövő évben. Új utasszállító szolgáltatás indul, terjed a Bolt hálózat címmel. Írnak arról, hogy megyénkben elsőként Székelyudvarhelyen indul el a máshol már népszerű Bolt személyszállító szolgáltatás. A vállalkozás képviselői szerint Székelyudvarhely környékén még november folyamán, míg Csíkszeredában a következő évben lesz lehetőség igénybe venni szolgáltatásukat. És nyilván látom én is, a közösségi médiában zajlik a vita, egyesek azt mondják, hogy ez nem jó, mások azt mondják, hogy dehogy nem, miért ne lenne jó, hogy hát védjük a helyi vállalkozókat, stb. Nyilván van ebben igazság, tehát az fontos, hogy egy város azért vigyázzon. De akkor van az elvárás is, hogy jó, de akkor szolgáltasson olyan szinten is, olyan áron, hogy az megfeleljen az adott város lakosságának, és hát azért legyünk őszinték, hogy a helyi vállalkozások azért nem éppen kényeztetnek el minket. Maradjunk csak így ennyiben finoman, nem vagyunk elkényeztetve. Hát akkor őket miért kéne elkényeztetni? Tisztelet a kivételnek, de persze azt mondják, hogy ilyen körülmények között nehéz egy vállalkozást lábon tartani. Tudjuk jól. Ez így van. Tényleg nehéz. Viszont olyan árakat kérnek, hogy arra nem gondolnak, hogy nekünk sem könnyű minden nap ételt tenni. Tehát mi sem vagyunk könnyebb helyzetben. Nem keresünk többet. Akkor még kérnek, hát éppen néztük, hogy komolyan mondom, elmész külföldre, és nem egy szegény országba. Olcsóbb a kávé, olcsóbb a parkolás. Na minden, vagy esetleg egy áron vagyunk, de mégis kisváros, nem Kolozsvár vagyunk. Na, ugyanannyiba kerül, mint Kolozsváron külföldön, de nem ugyanannyiba kerül, sőt, Udvarhelyen van, amikor többet fizetsz ugyanazért. Na, szóval igen, lehet vitázni, én nem látok ebben rosszat. Nyilván tudom, nehéz lesz egyeseknek, de alkalmazkodjanak. Lenne kedvem, 4th Street.

0: Shawn Mendes és Camila Cabello, 7 óra 40 perc van. Látom, hogy elégedetlenség övezi az új hulladék gazdálkodási rendszert, amit megértek.
1: Már nem tudom, én mint tömbházlakó fogalmam sincs, hogy majd a lakószövetség esetleg megköti a szerződést, hogy az mennyire lesz előnyünkre, hátrányunkra, az egy dolog, erről jussunk el odáig, de...
0: De itt az elégedetlenségnek a hátterét én maximálisan megértem, és itt most nem arról van szó, hogy uniós elvárásoknak kell eleget tenni, de amikor a bérünkről van szó, akkor mint hogyha uniós elvárás nem is létezne. Ez egy dolog, ez sem mellékes, de ezt most akkor tegyük egy picikét félre. Van itt ugye, hogy azzal az elvvel jöttek, hogy fizes annyit, amennyit kidobsz. Ami abszolút korrekt lenne. És nyilván tudjuk jól, hogy ez több odafigyeléssel jár. Szelektálni kell, adott esetben komposztálni, odafigyelni. Szerintem erre mindenki rábólintana, még hogyha nyűg is lenne, mert végül is mindannyian egy tisztább, zöldebb és szelektívebb jövőt szeretnénk. Máshol is így megy. Csak ahhoz a megfelelő utat kell megtalálni, ami oda visz. Mert ha tényleg komolyan gondolják ezt a fizes annyit, amennyit kidobsz, ez egy nagyon klassz elv, és nagyon igazságos is lenne. Csak egy baj van, hogy azzal, hogy egy alapdíjat tesznek hozzá, mert hogy az kell, azzal az egészet áthúzzák. Bocs, ha van alapdíja, akkor alapból nem annyit fizetsz, amennyit kidobsz. És az nem kevés, ha minden igaz, és ha jók az adatok, amik itt vannak előttem, ugye egy főre ez 21 lej. De egy 4 fős család esetén már 86 lej az alapdíj. Tehát amit eldobsz, azután fizet, az valahol csak ezután jön. Tehát, ha eltörlik az alapdíjat, és akkor valóban megvalósítható az, hogy fizes annyit, amennyit kidobsz. Állítólag úgy van, hogy például van egy családi házad valahol kint, mit tudom én, Ivóban. Máréfalvi pataknál. És ott vagy, mit tudom én, évente kétszer, tegyük fel. Akkor neked nincs igazából szükséged erre a szolgáltatásra. Azzal a 2-3 alkalommal, amikor odamész, tegyük fel, tehát képzeljük el, 2-3-szor látogatod meg, vagy akárhányszor a szemetedet hazahozod. Nincs szükséged arra a szolgáltatásra. Csak ugye ezzel nem értenek egyet. Neked szerződést kell kötned, akkor is, hogyha nem tartasz igényt a szolgáltatásra. Ha meg nem kötsz, akkor megbüntetnek. Szóval nem csodálkozom, hogy bajok vannak. Na, meglátjuk, hogy lesz. De nincs az így jól, szerintem sem.

0: te llamas?
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Kihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők, minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
7: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
2: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Ahogy volt, as it was, Harry Styles dalát hallhattuk. 9 perc választány 8 órától. Játékot indítottunk a Star Rádió Facebook oldalán. Október 17-én ugyanis Katona Boxing Show lesz Székelyudvarhelyen. Mondhatni városunk első profi ökölvívó gálája. 7 profi mérkőzés, 3 amatőr meccs. Tehát izgalmas mérkőzéseket ígér számunkra, helyi és hát vendégversenyzőkkel, igazi presztízs harcokkal. A nyeremény pedig 3 jegy a hétvégi eseményre, tehát ez október 17-én lesz, és a mai Star délutánban 3 belépőt sorsolunk ki erre az eseményre. Nem kell egyebet tenni, hozzászólásban megírni, hogy az, aki posztol, aki kommentel, kinek szurkol most szombaton. És azok között, akik ezt megteszik, kolléganőm Bedő Erika a mai Star délutánban 3 jegyet sorsol ki. Hajrá! Ja, bocs, megyünk Ibizára! Jó kis program, ugye? Dal erejéig meg lehet tenni simán. We're going to Ibiza! Ez a Venga Boys! Jó reggelt!

0: Nem érkezett meg a pénz Parajdra. Támogatást kaptak a méhészek. Folytatódik a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! 2-3 héten belül költségvetés kiigazításra van szükség ahhoz, hogy elkerüljék a romániai egészségügyi rendszer működésének veszélybe kerülését. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter. Közölte, hogy újabb források hiányában novembertől leállhat a sürgősségi osztályok és a mentőszolgálatok finanszírozása. A minisztériumnak az év végéig 800 millió lejre lenne szüksége a betegellátás biztosításához. Cseke Attila szerint a tárca már kimerítette az összes törvényes lehetőséget és átcsoportosítható pénzügyi keretet, ezért a szükséges intézkedéseket már csak egy teljes jogkörrel rendelkező kormány hozhatja meg. Több mint 51 millió lejt utalt át a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség 5369 méhésznek az idei évre. A támogatás felét európai uniós alapokból, másik felét az állami költségvetésből fedezték. A pénzt többek között állatgyógyászati termékek, kaptárak, méhészeti eszközök és védőfelszerelések beszerzésére fordíthatják. Emellett méhkirálynők és méhcsaládok vásárlására, valamint a méz minőségét igazoló laboratóriumi vizsgálatokra is felhasználható a támogatás. Továbbra sem érkezett meg Parajdra az Európai Unió szolidaritási alapjából szánt támogatás, noha a kifizetési folyamatot már jóvá hagyták. Az Európai Bizottság 14,3 millió eurós segélycsomagot hagyott jóvá Románia számára a korábbi pusztító árvizek okozta károk enyhítésére. Az Európai Parlament júliusban megszavazta az alap mozgósítását, a döntés pedig név szerint is kitért a súlyosan megrongálódott Parajdi sóbányára és a térség újjáépítésére. Ám a helyi hatóságok egyelőre semmilyen tájékoztatást nem kaptak a pénz felhasználásáról. Ma este folytatódik a férfi kézilabda bajnokok ligája a csoportkör negyedik fordulójával. Az A csoportban 3:48-tól a Veszprém a szerb Partizán Belgráddal csap össze. A D csoportban holnap este 3:40-től az OTP Bank Pixeged a Sporting Lisszabon vendége lesz, azt megelőzően 3:48-tól az E csoportban a bukaresti Dinamo a Barszát fogadja. Túlterheltség miatt Szoboszlai Dominika Liverpool következő mérkőzésén sem léphet pályára. A magyar válogatott csapatkapitánya a mai Bajnokok Ligája találkozón a LASK Linz ellen még biztosan nem játszik, miután a Manchester City elleni vasárnapi rangadót is kihagyta. Szoboszlai nem sérülten tért vissza a válogatott szünetről, pihentetését az elővigyázatosság és az izomfáradtság indokolja. A Liverpool két másik játékosa is sérüléssel bajlódik. Cody Gakpónak a bokája, Alexander Isaknak pedig a combja fáj, állapotukat folyamatosan ellenőrzik. Az elmúlt napokhoz képest enyhe felmelegedésre számíthatunk a mai nap folyamán. A meteorológusok szerint eső nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 5 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Bebere Jai és David Guetta, One in a Million, 7 perccel járunk 8-ra után a Wecker harmadik órájában. 100 évet ünnepel a székelyudvarhelyi szervezet birkózás. 1926-2026, és pénteken délután egy rendezvény keretében emlékszünk vissza, és tekintünk vissza az elmúlt évszázadra, hogy mit jelentett ez a székelyudvarhelyi birkózás szempontjából, és erről fogunk beszélgetni 10:45-től. Két vendég érkezik, két birkózóedző, Bodrogi Csaba és Katona László. Hát kifaggatjuk őket, hogy mire számítsunk pénteken, de egyáltalán, hogy mit jelent ez a 100 év. Nem keveset, az biztos, de ezen felül...

0: like music.
1: Sztár reklám. Fedezd fel a Max és Milan's World kínálatát a Lidl üzletekben. Mindaz, ami a legjobb barátaidnak. Eledel és kiegészítők, kutyáknak és macskáknak. A Lidlben találsz 10 kg-os Max World száraz kutya eledelt 38,99 baniért, és 2 kg-os Milan's World száraz macska eledelt 10,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a melegítővel, szűrővel felszerelt és gazdaságos LED világítással ellátott 54 literes Aqua LED-i 60 akváriumára most mindössze 399,99 balis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog. A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
7: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
6: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Zlata Ognevics és My Gravity. 8 óra után járunk 18 perccel. Nézem a születésnaposokat. 86 évet tölt a mai napon? Bizony, az örök ifjú megöregedett. Harry Roger Webbről van szó, de nyilván senki nem ismeri ezzel a névvel, vagy nem ez a név vált világszerte ismerté. Cliff Richardról van szó. Hát azért jó néhány évtizeden keresztül tudott megújulni. Eurovízió győztes dala van, a Congratulations, de az valamikor a 60-as években volt, de mindig jött slágerekkel a 70-es években, a 80-as években, még a 90-es években is. Nagyjából olyan 22 millió kislemezt adott el csak az Egyesült Királyságban. És az ottani eladásokat nézzük, a Beatles és Elvis Presley után ő a harmadik, aki a legtöbb lemezt adta el. Jó néhány slágere van. Jó néhányat ismerünk is. Jöjjön a 79-es, többet nem állunk szóba egymással. Cliff Richard, azaz, hogy Sir Cliff Richard, mert hogy időközben lovaggá ütötték. We don't talk anymore, Isten éltese Cliff Richardot 86. születésnapján.

Sabrina Carpenter, Bad Cam, 8 óra 27 perc van. Említettem korábban is, hogy játékot indítottunk a Star Radio Facebook oldalán. A mai Star délutánban 3 jegyet sorsolunk ki a hétvégi Katona Boxing Show-ra, Szeküdvarhely első profi ökölvívó gálájára. Ugyanakkor október 16-a az élelmezés és a kenyér világnapja. A tartós élelmiszer gyűjtése már tegnap elkezdődött itt Székelyudvarhelyen, ma is tart, holnap is folytatódik, és pénteken van a végkifejlet. Erről kapcsolatosan lesznek vendégeink a mai napon 2:30-tól. Váradi János és dr. Váradi István érkeznek a stúdióba. Előtte is fogadunk vendégeket 2:11-től. A székelyudvarhelyi birkózás 100 évéről beszélgetünk két birkózóedzővel, Bodrogi Csabával és Katona Lászlóval.

Desperado, gyere és álmodj 2002-ből. Ne maradjunk az ezredforduló tájékán. Ki az, aki emlékszik még Sarah Connorra? Mármint az énekesnőre. Terminátor című filmek női főszereplőjét hívták így. Sarah Connor. Linda Hamilton játszotta el. De van egy ilyen énekesnő, és természetesen ez is művésznév, tehát nem ezzel a névvel született. Sarah Terenci Fischer, német énekesnőről van szó, akit most, ja, bocs, ő Sarah Marianne Corinne Leve névvel született, most pedig Sarah Terenci Fischernek hívják, de a színpadon mindig Sarah Connor névvel lépett fel, volt jó néhány slágere. From Sarah with Love, Music is the Key, Just One Last Dance, Living to Love You, From Zero to Hero, vagy talán a legismertebb az összes közül, Let's Get Back to Bad Boy. It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world with my girl Sarah.

0: like music. Star reklám.
1: Ismét nagy elektronikai hulladékgyűjtés lesz Székely udvarhelyen. Ne hagyd, hogy a régi eszközeid a környezetet terheljék. Hozd el őket hozzánk! Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között a Tamási áron és a Megálló utca kereszteződésénél a Kaufland áruház parkolójában és a tábornegyedi unitárius temető szomszédságában. A Csereháton 10 és 13 óra között az új ifjúsági lakások melletti hulladéksziketnél szabadulhatsz meg az elektromos vagy elemes eszközöktől. A gyűjtés végén lesz tombola sorsolás, ahol ismét sok új háztartási gépet és szerszámot lehet nyerni.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Erő kell.
1: Állóképesség.
3: Funkcionális mozgás.
1: Miért választanál csak egyet?
3: Ez a Hybrid Training.
1: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
3: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
1: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfil Sport and Wellness Klubban.
3: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keres minket közösségi oldalainkon, vagy Bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió.
8: Star Rádió.
7: Star Rádió.

Ella Langley, Texas-t választom. Hát, ha valaki kőolaj után akar fúrni, jó helyen jár. Itt hiába próbálkozik. Choosing Texas. 8 perc választ el 9 órától. 9-kor jönnek a hírek, addig jön egy tavaszi dal. Azt hiszem tavaszi. Ragyog a szívem, Mohamed Fatima. Starbon Starboli már kiesett, úgy tudom. Nem baj. Marad velünk ez a dal. Ragyog a szívem.

0: Nem érkezett meg a pénz Parajdra. Támogatást kaptak a méhészek. Folytatódik a Bajnokok Ligája. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! 2-3 héten belül költségvetés kiigazításra van szükség ahhoz, hogy elkerüljék a romániai egészségügyi rendszer működésének veszélybe kerülését. Figyelmeztetett Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter. Közölte, hogy újabb források hiányában novembertől leállhat a sürgősségi osztályok és a mentőszolgálatok finanszírozása. A minisztériumnak az év végéig 800 millió lejre lenne szüksége a betegellátás biztosításához. Cseke Attila szerint a tárca már kimerítette az összes törvényes lehetőséget és átcsoportosítható pénzügyi keretet, ezért a szükséges intézkedéseket már csak egy teljes jogkörrel rendelkező kormány hozhatja meg. Több mint 51 millió lejt utalt át a mezőgazdasági kifizetési és intervenciós ügynökség 5369 méhésznek az idei évre. A támogatás felét Európai Uniós alapokból, másik felét az állami költségvetésből fedezték. A pénzt többek között állatgyógyászati termékek, kaptárak, méhészeti eszközök és védőfelszerelések beszerzésére fordíthatják. Emellett méhkirálynők és méhcsaládok vásárlására, valamint a méz minőségét igazoló laboratóriumi vizsgálatokra is felhasználható a támogatás. Továbbra sem érkezett meg Parajdra az Európai Unió szolidaritási alapjából szánt támogatás, noha a kifizetési folyamatot már jóvá hagyták. Az Európai Bizottság 14,3 millió eurós segélycsomagot hagyott jóvá Románia számára a korábbi pusztító árvizek okozta károk enyhítésére. Az Európai Parlament júliusban megszavazta az alap mozgósítását, a döntés pedig név szerint is kitért a súlyosan megrongálódott Parajdi sóbányára és a térség újjáépítésére. Ám a helyi hatóságok egyelőre semmilyen tájékoztatást nem kaptak a pénz felhasználásáról. Ma este folytatódik a férfi kézilabda Bajnokok Ligája a csoportkör negyedik fordulójával. Az A csoportban 3-4-8-tól a Veszprém a szerb Partizán Belgráddal csap össze. A D csoportban holnap este 3-4-10-től az OTP Bank Pixeged a Sporting Lisszabon vendége lesz, azt megelőzően 3-4-8-tól az E csoportban a bukaresti Dinamo a Barszát fogadja. Túlterheltség miatt Szoboszlai Dominik a Liverpool következő mérkőzésén sem léphet pályára. A magyar válogatott csapatkapitánya a mai Bajnokok Ligája találkozón a LASK Linz ellen még biztosan nem játszik, miután a Manchester City elleni vasárnapi rangadót is kihagyta. Szoboszlai nem sérülten tért vissza a válogatott szünetről, pihentetését az elővigyázatosság és az izomfáradtság indokolja. A Liverpool két másik játékosa is sérüléssel bajlódik. Cody Gakpónak a bokája, Alexander Isaknak pedig a combja fáj, állapotukat folyamatosan ellenőrzik. Az elmúlt napokhoz képest enyhe felmelegedésre számíthatunk a mai nap folyamán. A meteorológusok szerint eső nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 5 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Zara Larsson, Can't Tame Her, 7 perccel járunk 9 óra után. Ma úgy tűnik megúsztuk szárazon, holnapig. Az esőfelhők nem elbúcsúztak, csak szünetet tartanak. És ha minden igaz, akkor holnaptól jó néhány napon át számíthatunk bármelyik nap esőre. Ilyen az az október. Ami a hőértékeket illeti, a prognózis szerint az ilyenkor megszokotthoz képest valamivel alacsonyabb hőmérséklettel kell felvegyük a versenyt. Már semmi komoly amúgy. Ez egyben dalcím is. A Dream Flow-tól.

0: I like music. Star reklám.
1: 1848. október 16-án Agyakfalván egy közösség gyűlt össze, hogy közösen döntse el, mit jelent számára a szabadság, hovatartozás és a jövő. Idén október 16-án ismét találkozunk Agyakfalván, hogy együtt emlékezzünk az Agyakfalvi Székely Nemzetgyűlésre. Ünnepi megemlékezés, koszorúzás, zene és a fiatal generációk műsora idézi fel történelmünk egyik meghatározó pillanatát és viszi tovább annak örökségét. De Agyakfalva nem csak a múltról szól. A Pilvax kávéházban a megemlékezést közösségi programmal folytatjuk. Kvízest, zene, tanulás és szórakozás vár mindenkire, aki ott lesz. Emlékezzünk együtt, találkozzunk, beszélgessünk. Október 16-a Agyakfalvi Emlékház. A múlt emléke, a közösség ereje, a jövő öröksége. Várunk Agyakfalván!
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi Kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: Fedezd fel a Max és Milan's World kínálatát a Lidl üzletekben. Mindaz, ami a legjobb barátaidnak. Eledel és kiegészítők, kutyáknak és macskáknak. A Lidlben találsz 10 kg-os Max World száraz kutya eledelt 38,99 baniért, és 2 kg-os Milan's World száraz macska eledelt 10,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallotta.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Inner Circle és Broken Wings a Mr. Mr. együttes 80-as évekbeli slágerét dolgozták át két évtizeddel később az Inner Circle együttes tagjai. 9 óra 22 perc van, október 14-e, nézem, mi minden történt ezen a napon. 1883-ban nyílt meg Szeged első állandó színháza. 1911-ben Budapesten bejegyezték az első magyar filmvállalatot, a Hunnia filmgyárat. 1962-ben pedig egy amerikai kémrepülőgép felfedezte a szovjet atomrakéták telepítését Kubában. Ezen a napon, október 14-én, és innen kezdve elindult egy tömeghisztéria, amit úgy neveztek, hogy a kubai rakétaválság. Az amerikaiak hirtelen rájöttek, hogy bármikor a fejükre pottyanhat egy atomtöltet. De volt ott tényleg hisztéria. Képzeljük el, nagyjából olyan, mint a járvány, Covid-járvány. Csak annyi, hogy akkoriban az amerikai állampolgárok nem a Covid-tól féltek, hanem egy esetleges atomtámadástól rettegtek. Nem lehetett valami kellemes periódus, az sem.

Nem fogok sírni, Won't Be Crying énekelt az Infernál. Hát, reméljük, hogy nem fogunk sírni, mondjuk, amikor készhez kapjuk az első nyugdíjunkat, mert hát végül is egy életen át azért dolgozunk. És ha valaki felteszi a kérdést, hogy hány év munkaviszony kell mondjuk egy 3000 lejes havi nyugdíjhoz? Hát sokan teszik fel maguknak ezt a kérdést, hogy mekkora jutatásra számíthatnak a nyugdíjkorhatár elérésekor, vagy hány évet kell dolgozniuk egy tisztes összeg eléréséhez. A Göndul kiszámolta pontosan hány év bejelentett munkaviszony szükséges ahhoz, hogy havi 3000 lejes nyugdíjjal vonulhassunk vissza. A 3000 lejes nettó nyugdíj eléréséhez pontosan 3000 lejes bruttó nyugdíjra van szükség, mivel ez az összeg nem haladja meg az adóköteles értékhatárt, ami jelenleg éppen 3000 lej. A 360/2023-as törvény értelmében a 3000 lejes havi bruttó nyugdíjhoz összesen 37 pontot kell összegyűjteni az állami nyugdíjrendszerben. A referencia pontérték, azaz a VPR, ahogy mondják, vagy VPR-e, az 81 lej. 25 év feletti munkaviszonyért járó stabilitási pontok a következők. 26 és 30 év között 0,50 pont per év, de itt legfeljebb 2,5 pontot lehet összegyűjteni. 31 és 35 év között 0,75 pont per év, itt 3,75 pontot lehet legfeljebb összegyűjteni, és akkor 35 év felett egy pontot kapunk egy évre. Mármint 35 év régiség, munkarégiség felett. Nem az életkor kell itt tekinteni. Természetesen a szükséges évek száma nagyban függ a megkeresett fizetéstől is. A különböző bérkategóriák alapján a következő forgatókönyvek adódnak, hogy minimálbér esetén 32 év munkaviszony szükséges, átlagbér esetén 26 év munkaviszony, átlag feletti bér esetén ez plusz fele az átlagbérhez képest, ez 22 év munkaviszony, és akkor ne csodálkozzunk, hogy egyesek miért mennek nagyon hamar nyugdíjba. Azért, mert kiemelkedő bér esetén, vagyis az átlagbér kétszerese, 18 év és 6 hónap munkaviszony szükséges. A kérdés az, hogy meg is kapjuk-e ezt az összeget, mert ahhoz, hogy bárki, aki nyugdíjba megy, megkapja a nyugdíját, ahhoz egy aktív, dolgozó közösségre van szüksége. Tehát a nyugdíjt sosem abból a pénzből kapjuk vissza, amit az évtizedek során lepengetünk az államnak. Nem. Azt a pénzt akkor használják fel. Mi, ha valaki most nyugdíjas, azt a pénzt, amit ő havonta megkap, azt a mostani aktív dolgozó lakosság béréből vonják le. A kérdés az, hogy amikor nyugdíjasok leszünk, lesz-e még valaki, aki dolgozni fog ebben az országban? Reméljük, hogy igen.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Ismét nagy elektronikai hulladékgyűjtés lesz Székelyudvarhelyen. Ne hagyd, hogy a régi eszközeid a környezetet terheljék. Hozd el őket hozzánk! Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között a Tamási áron és a Megálló utca kereszteződésénél a Kaufland áruház parkolójában és a tábornegyedi unitárius temető szomszédságában. A Csereháton 10 és 13 óra között az új ifjúsági lakások melletti hulladék szigetnél szabadulhatsz meg az elektromos vagy elemes eszközöktől. A gyűjtés végén lesz tombola sorsolás, ahol ismét sok új háztartási gépet és szerszámot lehet nyerni.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
6: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
7: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok: állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampány.

Ed Sheeran, Celestial 9 perccel 10 óra előtt. 10-kor érkeznek a legfrissebb hírek. Utána pedig vendégeket várunk, és a székelyudvarhelyi birkózás 100 évéről beszélgetünk. Két sportemberrel, két birkózó edzővel. Most pedig folytatjuk két rockikonnal. Egyik már nincs velünk, a Rock Nagyi, viszont a másik, a gitárvarázsló, az még szerencsére itt van. Ezen a földön, ebben a világban. Szerelmi játék, Game of Love, Carlos Santana és Tina Turner.

0: Megszavazza a Niculescu kormányt az RMDS. Decemberben nyílnak meg a hulladékudvarok. Győzött az IFI csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Megszavazza az RMDS a Luka Niculescu vezette kormányt, jelentette be Kelemen Hunor a szövetség elnöke. Elmondta, hogy az elmúlt több mint 5 hónapban valamennyi politikai szereplővel tárgyaltak és folyamatosan a kompromisszumos megoldást keresték. Az RMDS akkor is támogatja a kormányt és annak programját, ha szakértői kabinet alakul, és akkor is, ha a szociáldemokrata párt köré szerveződik a kormánytöbbség. A szövetség kész támogatási megállapodást is kötni a kijelölt miniszterelnökkel a legfontosabb kormányzati döntések elfogadásáról. Ezek között szerepel a költségvetés kiigazítása, a bérezési törvény és a jövő évi költségvetés elfogadása, valamint a gazdaság élénkítését és a pénzügyi stabilitást szolgáló intézkedések. Holnap nyújtja be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök. Bejelentése szerint lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos egyeztetéseket, a kormányalakítási tárgyalások azonban továbbra is nyitottak. Niculescu hangsúlyozta, hogy minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek, és a legfontosabb cél egy stabil, az ország lakosságáért dolgozni képes kabinet létrehozása. December 1-től nyílnak meg a hulladékudvarok Hargita megyében, ahol a lakók ingyenesen adhatják le a különböző típusú hulladékokat. Udvarhelyszéken Korondon, Szentegyházán és Székelykeresztúron működik majd ilyen létesítmény. A hulladékudvarokban többek között bútorokat, építkezési törmeléket, autógumikat, zöld hulladékot, valamint elektromos és elektronikai hulladékot is átvesznek. A lakóknak személyazonossági igazolványra lesz szükségük, a leadott hulladék mennyiségét pedig a hónap végén az önkormányzatoknak számlázzák ki. Hazai pályán játszott a VSK Székelyudvarhelyi U19-es futszál csapata. A bajnokság harmadik fordulójában a Tankó Levente által irányított együttes tegnap este az FK Csíkszeredát fogadta a Városi Sportcsarnokban. A találkozót a VSK nyerte, amely fél időben 3-0-ra vezetett, a végeredmény 7-3 lett. A hármas csoportot az udvarhelyiek vezetik 9 ponttal, következő mérkőzésük pénteken 17 órakor lesz a Gyergyó Remetei Kereszthegy otthonában. Folytatódott a labdarúgó bajnokok ligája, az alapszakasz második fordulójának első 9 meccsét tegnap este játszották le. Az este meglepetése Milánóban született, ahol az FC Bruges 4-3-ra legyőzte az Internacionálét. De az is meglepetés, hogy a norvég Viking Stavanger 3-3-as döntetlent játszott a Bayern Münchennel. A további eredmények: Lens Sporting 0-2, Shabak Slavia Prága 2-0, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Galatasaray Barcelona 1-4, RB Leipzig PSV Eindhoven 1-0 és Villarreal Napoli 3-1. Nem jeleznek esőt mára a meteorológusok, fokozatos felmelegedés lesz, a széljárás gyenge marad. Ma délelőtt is a déli órákban a legmagasabb hőmérsékleti értékek 13 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770-871-507. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
4: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
6: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
7: Pizza?
8: Ham.
7: Burger?
8: Ham.
7: Napi menü?
8: Ham.
7: Girosz?
8: Ham.
7: Éhes vagy?
8: Ham. Kattalj rá a kajára!

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: 100 évet ünnepel a székelyudvarhelyi birkózás, és egy ünnepi rendezvény sorozat lesz ennek kapcsán pénteken. Erről is beszélgetünk, meg hát megpróbálunk visszatekinteni a 100 évre. Igaz, hogy itt nincs senki 100 éves a stúdióban, de hát majd azért megpróbáljuk felmérni, hogy mi is történt 100 évvel ezelőtt. Aki Facebookon követ minket, balról jobbra láthatja Bodrogi Csaba, mellette pedig Katona László birkózó edzőket. Jó reggelt, uraim!
2: Jó reggelt, üdvözölünk mindenkit!
3: Jó reggelt!
1: Hát az első kérdés roppant egyszerű, és valószínűleg, hogy nem olyan egyszerű megválaszolni. Mi történt 100 évvel ezelőtt itt Székelyudvarhelyen? Ugye ehhez időzítjük ezt a centenáriumot.
2: Annak idején ezelőtt 100 évvel az írott sajtó alapján, amit komoly kutatás előzött meg, néhány úttörő, és mondhatnám nevezetesen dr. Szabó Károly nevezeti úriember által egy ilyen toborzó, birkozó toborzó akció indult, és utána már egy egészen komoly munka folyt, mivel hogy külföldi edzőket is hoztak, és próbáltak hozni, hogy az itteni fiatalokat, inas legényeket úgymond, akik birkózni, küzdeni akartak, azokat valamilyen formába megtanítsák erre a sportra.
1: Nyilván gondolom, mindez amatőr szinten kezdődött akkoriban.
2: Teljesen amatőr szinten volt, és azt kell mondjam, hogy nem is tudjuk dokumentálva, se tudjuk, hogy megmondani, hogy milyen formában lehetett ez a sport, ez a birkozás, tehát, hogy kötött fogás, egy szabad fogás volt-e, vagy összefogózásból indult-e. A lényeg az, hogy 28-ban már ugye olimpiai bajnokunk lett, de azt nem azt jelenti, hogy itt tanulta a birkózást. De valami köze csak kellett legyen. Keresztes Lajos bácsiról beszélek, aki 1928-ban olimpiai bajnok lett Amsterdamban. Tehát én valami az összefüggést csak látok, és ennek csak lett valami, volt valami előzménye. Tehát tagadjuk, nem tagadjuk, 1926-ban birkózás az volt már udvarhelyen.
1: Igen, ugye Sóvidék ebből a szempontból azért kinevelt számunkra a két olimpiai bajnokot, Keresztes Lajos, Lőrinc Márton. A logika, és gondolom, hogy azok, akik birkózói berkekben élték le eddig életüket, most, hogy azt szeretnénk azt hinni, hogy vagy lehetséges, hogy úgy történt, de a logika azt mondja, hogy valami kapcsolatuk nincs olyan messze, sem Korond, ugye, sem Sófalva. Valami kellett ott legyen. Ezt mondja a logika.
2: Valószínűleg. Ez így van. Én azt kell mondjam, hogy ez így kellett legyen, mivel hogy nem létezhetetlenek tartom, hogy valaki olimpiai bajnok lesz 1928-ban, és udvarhely széken ne legyen birkózás. Tehát én úgy érzem, hogy és úgy tudom, hogy valami volt, valamilyen formában volt birkózás.
1: Nyilván 100 évnek a feltérképezésére egy komoly dokumentáló munka szükségeltetik, van, aki ezzel foglalkozik, és be tud számolni, akkor a mostani évekről Katona Laci így a kisujjából kirázza, hogy mi minden történik, hiszen együtt él ezzel a periódussal, de valahol valami akkor elkezdődött.

0: Nagyon látok írásos dokumentumokat egy darabig, egészen, mondhatnám egészen 1955-60-ig.
1: Hűha, elég nagy űr.
0: Nagy űr, igen, óriás űr, pedig biztos, hogy volt birkózás, de nem nagyon találtunk ide írásos nyomokat és dokumentumokat. Akkor jött egy olyan úriember, akit úgy hívnak, hogy Kovács János, aki Székelyudvarhelyen ismét elindította, és úgymond új
1: alapokra
0: szervezeti,
1: helyezte.
0: Új alapokra is helyezte, és egy ilyen szervezett formába ismét akkor elindult a Székelyudvarhely és Székelyudvarhely környéki birkózás.
1: Ezt a periódust azért már kevésbé fedi homály, itt már azért gondolom többet tudni. Akár eredményekről is?
0: Természetesen innen már komoly eredményekről is tudunk beszámolni, és dokumentálva van most már nagyon sok minden. 1955-60-tól errefele ugye sok mindent tudunk.
1: Jó, akkor nézzük, hogy most függetlenül attól, hogy mekkora periódus, mekkora homály fed, hogy ennek a 100 évnek a legkiemelkedőbb eredményeit most a teljesség igénye nélkül, ami esetleg így eszetekbe jut, ami esetleg kötődik hozzátok, és akkor menjünk, ahonnan el lehet kezdeni, ahol már egy adott eredményről büszkén be lehet számolni, és akkor ezzel majd el is jutunk Katona Lacig, aki nem csak a közelmúlt eredményeiről tudna beszélni, hanem arról is, hogy esetleg a következő 5-10 évben mire számítsunk, vagy miben reménykedjünk, hiszen van okunk reménykedni, hiszen a jelenlegi eredmények azok igencsak fontosak. Nem áll szándékomban azt mondani, hogy a mostani az jobb, mint akkor volt, vagy az akkorit, amúgy sem lehet sohasem túlszárnyalni. Minden periódusnak megvannak a maga eredményei, az adott körülmények között, az adott periódushoz kötődve. Hol kezdjük akkor, 50-es, 60-as évek?
0: Igen, kezdhetjük a 70-es években, ahol már komoly B-divíziós csapat alakult, és utána sikerült, és a kitermelt és a kinevelt sportolók által sikerült az A divízióba, tehát a legelső felső osztályba feljussanak a Fások néven. Kitűnő sportolók fémjelezték ezt a periódust, talán kiemelném ott egy sportolónak a nevét, Sándor Lajos nevezetű sportolónk, aki Európa-bajnokságon 3. helyet sikerült megszereznie, elérjen 1977-ben, és ennek a olyan edzők és támogatók által sikerült egy olyan iskolát ugye ki
1: alapítani,
0: aminek talán mi is, Lacival is, mi is a termékei vagyunk, mert az után igazodva mi is próbáltuk továbbvinni
1: az
0: iskolát, az örökséget, és egy stílust adni ennek az itteni környékünkbeli birkózóknak.
1: Ebbi 3. helyet? Felnőttek?
0: Felnőttek.
1: Az nem egy rossz dolog. A bajnokságban amúgy hogy szerepeltünk az élvonalban?
0: Tehát nagyon közel mindig a dobogóhoz. Dobogóhoz.
1: Ja, azért annyira rosszak
0: nem volt. És akkor utána következett megint egy olyan időszak, hogy jött a 80-as évek, ott is egy kitűnő első ligás csapatot sikerült összehozni, akkor jött egy törés. Jött a 80-as évek, a 85-86-tól, ahol tudjuk, hogy...
1: Hát sok szempontból nehéz évek voltak azok.
0: Nagyon nehéz évek voltak, mivel hogy megszorítások miatt nagyon sok sportolunk. Például az első ligás csapatból 9 emberünk távozott külföldre.
1: Diszidált?
0: Diszidáltak, igen.
1: Legálisan vagy illegálisan akkoriban? Az ember neki ment a határnak, sérült.
0: Sajnos, akkor jöttek a 90-es évek, ahol jött a rendszerváltás, ahol azt hittük, hogy minden fog működni ellenkezőleg.
1: Az egyik mélypontja volt?
0: Az egyik mélypontja volt, mivel kezdtek a nagy támogató üzemek, mint a matricagyár, az IFET, a technoutilás, ezek olyan igazgatók és mesterek voltak, akik nagyon-nagyon segítették ezt, hogy ez a birkozás működjön, és legyen egyáltalán. És ezek a vállalatok ugye kezdtek megszűnni. Bajba került a birkozásnak a fenntartása, és ennek mi lett a

0: következmény 1996-ban az A divízió. Tehát az első ligás csapat, a Lemnáról, a Fások egyszerűen megszűnt. Mindenki.
1: Hol kezdett felfelévelni?
0: Én azt mondom, hogy a felfelévelés aztán szép lassan megkezdődött, mert 90-ben egyszerűen majdnem mondhatnám, hogy egyedül maradtam. Nyakamba szakadt az a nagy örökség, kitűnő eredmények az előtt, és akkor elkezdtünk dolgozni, végeztük a munkánkat.
1: Akkor milyen keretekben? ISK? Akkor...
0: ISK, igen, csak is a sportiskola kereteiben, és IFI, a legkisebbektől kezdve kezdtük újra építkezni, és annak aztán szép lassan meg is lett az eredménye a 2000-es években. Sikerült újra alakuljon a 2020 előtt sikerült ismét megalakuljon, újra alakuljon a Fások, hol szép eredmények voltak a mi derekeink által fémjelzett csapat, az megnyerte többek között a román felnőtt bajnokságot is, tegyük hozzá, hogy Vásárhellyel közösen, de bajnok csapatunk lett.
1: Ez a lényeg.
0: Tehát voltak nehézségek, volt csúcsidőszak is, de egy biztos. Nagyon-nagyon sok jó sportoló kikerült Székelyudvarhelyről. És ez legjobban fémjelzi természetesen az 1992-es olimpiai játékokat Barcelonában, ahol két sportolónk vett részt az olimpiai játékokon, egyik magyar színekben, Elekes Bandika, és a másik Ludwig Schneider Szabó Laci. És akkor ne felejtjük el, és föltétlen meg kell említsem Kalapács Árpád nevét, aki a német válogatottnak a másod edzőjeként. Tehát voltak nagyon-nagyon jó periódusok, és most is, ahogy elnézem az eredményeket, most is ismét egy
1: jó periódus tényleg?
0: Úgy nézem,
1: hogy... Korosztály szinten mindenképpen.
0: Igen. Az IFI szinten nagyon-nagyon jól állunk. Aztán, hogy lesz felnőtt csapat ismét, az majd.
1: Laci, te hol csatlakozol ehhez a történethez? Menjünk vissza az időben.
2: Hú, hát én...
1: Birkozóként.
2: Birkozóként nekem van egy 10 éves birkozó múltam. Edzésre jártam, nincsenek kimagasló eredményeim, nem voltak. Viszont úgy érzem, hogy a Kárpótól 98-99-től, amikor csatlakoztam a sportiskolához, Bodrogi Csabával közösen, ott már én úgy érzem, hogy ott belecsaptunk rendesen a levesbe, és úgy 2010 után jöttek is már nagyon ezek a csapateredmények, egyéni eredmények. Egy nagyon jó periódus kezdődött, én szerintem.
0: Elnézést.
2: És a jelenlegi birkozás is úgy érzem, hogy jó irányba halad. Együtt tudunk dolgozni a Korondi, a Farkaslaki, a Székelyudvarhelyi csapat, ezek mind együtt dolgoznak, és úgy érzem, hogy jó az irány. Kinti kapcsolataink vannak, ugye Magyarország, Felvidék, Délvidék, Román Szövetséggel jó a kapcsolat, gyerekeink vannak, úgyhogy már csak a munka, amit bele kell fektessünk, hogy haladjunk előre.
1: Edzőként ugye a legelső kiemelkedő eredményeid, amire büszke voltál, és valószínűleg, hogy függetlenül, hogy ma ki mit csinál, hova áll a dobogó, melyik fokára, te akkor még, tehát még ma is büszke vagy arra, hiszen minden kezdett nehéz, és amikor úgy kezdtek jönni dobogós helyezések, érmek, bajnoki címek, melyek voltak, amelyekre úgy ma is megvannak benned?
2: Természetesen a legnagyobb mindenféleképpen a fiamnak az eredményei. Tehát ő kezdte el ezeket, ő is vitt be úgymond a birkozóterembe, mert miatta mentem be, akar birkozni, és onnan indult el az egész pályafutásom, úgymond. Voltak persze, utána aztán hál' Istennek jöttek az eredmények, jelenlegi eredmények, ugye a Lőrinc testvérek, és mögöttük, akik vannak, vagy mellettük, akik bent vannak nap mint nap az edzőterembe, és ott segítik a munkájukat, tehát ez ez természetesen, hogy ez az ők érdemük is.
1: Mostanság ugye országos bajnoki cím csapatban, korábban volt ebben az esetben is közösen Vásárhelyen, aztán önállóan is az udvarhelyi iskolás sportklub tudott hozni több korosztályban, sőt, most már ott vagyunk, hogy Balkán bajnokunk van, volt olyan év, hogy egyszerre kettő is, két különböző korosztályban. Sőt, Magor immár háromszoros Balkán bajnoknak mondhatja magát, és kontinens viadalokon, VB-ken, amik hozzáteszük a strand birkózást, ahol VB cím, ha nem tényleg, ezek valami elképesztő eredmények, tehát ebben a korosztályban azt hiszem, hogy nem is tudom, a múltban találunk ilyet. Nyilván nem tudjuk túlszárnyolni a felnőtt EB bronzért, mert nem is ez a szándék. De
2: ezekkel az eredményekkel nem tudjuk túlszárnyolni, de már van egy úgymond egy jövőkép, hogy tessék, oda kell menni, felnőtt kell lenni, felnőttként is meg kell állni a helyedet, és azok majd aztán igazi-igazi eredmények, ha kijut egy felnőtt EB-re, felnőtt VB-re, olimpiára. Tehát azok már tényleg, nem azt mondom, hogy ezek nem eredmények, ezek is fantasztikus eredmények, de azért még türelem, munka, munka, munka.
1: Hogy állunk az utánpótlással? Hiszen most ebben vagyunk jók, iskolás sportklub, birkozó szakosztály, ha minden igaz, akkor 100 évvel ezelőtt alakult az első birkozó szakosztály, mondhatjuk, hogy ez az origó, a nulla pont. Tudunk erről valamit?
2: Tehát én úgy tudom, hogy az igazi, tehát ami már szövetséges birkozás, az az 1960-as, amikor Kovács Jancsi bácsi ugye úgymond megalakította a szakosztályt. Akkortól kezdődött valójában a hivatalos birkozás a sportiskolán belül, és akkor, nem tudom, Csaba, esetleg te ehhez.
0: Igen. Intézményesítve igen, akkor volt. Gyarmati Dezső bácsi, Kovács Jancsi bácsi. Tehát néhány lelkes úttörő, vagy újra felfedező, akik elindították ezt a birkózást.
1: És akkor mielőtt áttérnénk a pénteki rendezvényre, azért szóljunk, kik jönnek, mire számítsunk. Hogy állunk a jövővel? Tehát milyen reményeket? Ti még aktív edzők vagytok, és nevelitek az utánpótlást, jók a mostani eredmények. Mire számítsunk a jövőben? Itt mondjuk belehoznám, hogy azért országos szinten sincs ott a birkózás, ahol volt korábban, hiszen olimpiára mentünk. Jó, román színekben, akár román ajkú sportolók, de a román birkózás jó volt. Felnőtt bajnokság, ugye voltak itt is próbák ezzel kapcsolatosan, nem könnyű manapság éltetni a birkózást. Hogyan tekintsünk a jövőbe? Ti hogyan optimistán nyilván, de ti hogyan látjátok? Mi vár ránk? Mire számítsunk? Miben reménykedjünk?
2: Én úgy gondolom, átveszem a szót, hogy gyerekeink vannak. Munka folyik. Székelyudvarhelyen is, hál' Istennek, nagyon sok gyerek bejön a birkozóterembe, természetesen ezek nem maradnak mind ott, de nagy a mozgás, nagy a vándorlás, de megpróbáljuk őket valamilyen úton, módon bent tartani. Farkas Lakán, kitűnő munka folyik, Lajber Zolika által, Korondon, ugye ott már régóta, Józsa Gábor, Balázs Imre, Balázs Zsolti, hármas, ők ügyesen végzik a munkát, versenyeket szerveznek, edzőtáborokat szerveznek, közös edzőtáborokat, közös edzéseket tartunk, úgyhogy én úgy látom, hogy halad. Tehát halad a birkozás, nincs megállás.
1: Lesz-e meg Udvarhelynek valaha felnőtt birkozó csapata? Nyilván nehéz, mert hiába csináljuk mi meg, hogyha országos szinten nincsenek ellenfelek.
2: Vannak országos szinten ellenfelek, viszont ugye ez a 2-3-3-4 csapat, amit valójában nincsenek motiválva a felnőtt csapat eredmények. Tehát úgymond nincsenek motiválva, hogy nincs értelme. Tehát nem jár pénzjutalommal, nem jár ajándékozással egy ilyen cím. Csak annyi, hogy okay.
1: Megélni meg aztán végképp nem lehet ebből
2: nem lehet megélni, igen. Igen. Hát azok, akik ugye válogatottak, és külföldön, akár Németországban, a Bundesligában birkoznak, és ott keresnek pénzt, azok igen, de sajnos nagyon kevés sportoló él ebből.
1: Jó, de azért 100 év, és ebből az alkalomból pénteken egy egészen különleges délutánban lehet részünk, ugye koszorúzással kezdődik, és jeles vendégek is lesznek. A polgármesteri hivatal dísztermében várhatóan fel is szólalnak, és azért majd értékelik ők is a mi 100 évünket. Mire számítsunk? Mi lesz pénteken?
2: Igen, hát felszólalások lesznek, megvitatások, meg ugye tapasztalat csere, ez valójában erről szól. Elfogadták meg hívásunkat a Magyar Birkozó Szövetség jelenlegi elnöke és volt elnöke.
1: Olimpiai bajnok is jön, ugye?
2: Olimpia bajnok, a jelenlegi elnök, igen. Tomi és Németh Szilárd itt lesznek nagy örömmel, mert ugye nem az első alkalom, hogy itt és környékünkön részt vesznek. Pál Szabolcs, a Magyar Birkozó Szövetség bírók elnöke is itt lesz, ő is felszólal. Balázs Árpi, ugye ő fogja felvezetni ezt az egész műsort, Csaba fog felszólalni, és ugyanúgy, mint itt a jelenlegi birkozásról néhány szót én is ejtek. A polgármester úr megnyitott, a megyei tanácselnök úr felszólal. Na, lesznek meglepetések, meg
1: előadások és vetítés valami, tehát filmen is, vagy fényképeken is azért megjelenik a múlt, gondolom.
2: Igen, háttérbe fog, mondja.
0: Például ki lesz állítva egy az előcsarnokba, a Szent István terem előcsarnokába ki lesz állítva egy fotó, alkotás egy több mint 60-70 képpel, kinagyítva a múltról, a közelmúltról, a jelenről. Tehát az érdeklődők akkor egy betekintést nyerhetnek, és láthatják fényképen is, hogy milyen volt a múlt, a jövőt azt majd meglátjuk, milyen lesz.
1: De ti ennek a 100 évnek a részesei vagytok? Nem, igen, tudom, igen. Valaha elgondolkodtatok ezen, de ha belegondolunk, ti a részesei vagytok ennek a 100 évnek, meg jó néhánynak, ami még következik ezután. Hát kinek több, kinek kevesebb, attól függ, hogy mennyire maradok.
0: Én most gondoltam át, hogy 51 éve ebben a sportban vagyok.
1: Az a fele.
0: Közelről is valamint, mint aktív sportoló, vagy 17 évet A divízióban, mit tudom, lesportoltam, és utána nyakamba szakadt az edzősködés, úgymond, amit ott ismét 35 éve, tehát 51 éve ebben a sportban vagyok, és látom, hogy mi történik, úgyhogy mindjárt fél évszázad, én is itt vagyok ebben a sportban, tehát részem él át.
1: Több mint a fele akkor ennek a periódusnak, amit ünneplünk.
0: Igen.
1: Mire vagy a legbüszkébb amúgy?
0: Jaj, hát arra, hogy sikerült nagyon-nagyon sok jó sportolót kinevelni. Én arra vagyok büszke. És az, hogy sok gyerek aki ezt a sportot választotta, hát megelégedéssel, és úgymond emberek kiváltak. Tehát embereket formáltunk. És tehát
1: nem feltétlenül csak sportolókat, hanem embereket.
0: Nagyon jó sportolókat is sikerült kinevelnünk. Nagyon jó sportolókat Dellembe. Én amire arra vagyok büszke, hogy embereket is sikerült formálnunk.
1: Laci, nálad mi az, ami kiemelkedik abból a periódusból, amit te a birkózás, vagy a birkózó szőnyegen, vagy mellette töltöttél el? Az is az egy jó pár évtized.
2: Igen. Hát lassan én is a 30-at megközelítem, mint edző, tehát ugye 28 éve most már úgy vagyok, mint edző, és hát természetesen én is ugyan ezekre a dolgokra, hogy sportoló, meg ember, meg talán arra is, hogy nem... Nagyon sokan ugye azt mondták, hogy sport mellett nem lehet tanulni, meg ilyesmi, és én arra vagyok büszke, hogy nagyon sok sportolóm főiskolát, tehát egyetemet elvégezte, és bebizonyították, hogy lehet, amellett, hogy sportolsz, lehet nagyon jól tanulni. Csak az időbeosztás kell. Elrendezzed magadba, hogy tanulás, sportolás, munka, és akkor minden működik.
1: A mai utánpótlás nevelésben mi a legnagyobb kihívás? 2026-ban. Azért változik a világ, változnak a prioritások, változnak a generációk, egyik jön a másik után, mindegyik haragszik a másikra, és lesajnálja, hogy jaj, milyen jövőnk lesz ezekkel a fiatalokkal, és mindig beigazolódik, hogy hiába féltjük a jövőt a fiataloktól, végül is megállják a helyüket. Persze, amikor eljön az idő, akkor ők kezdik félteni a jövőt azoktól, akik utána érkeznek, de így most, 100 évvel az udvarhelyi birkózás tartja után, mi a legnagyobb kihívás a birkózásban Székelyudvarhelyen?
2: Hát én úgy látom, hogy a gyerekeket, hogyha sikerül korlátozni ezekben az új modern média rendszerben, tehát a telefon, tablet, számítógép, hogyha onnan el tudjuk őket szakítani, és
1: egy kicsit,
2: tehát egy annyira kicsit, hogy ne legyen naponta egy órás ilyen kütyüzés, és a többi legyen tanulás, meg játék, meg sport, akkor meg tudjuk őket tartani ezen a vonalon. Őket, tehát én próbálom versenyen, meg edzőtáborba, meg minden elrendezni, hogy a telefonokat összeszedem, és nincs telefonál. Egy fél óra telefonozás, anyuval, apuval, baráttal, barátnővel, és kész. Nincs telefon.
1: Azért 50 év alatt sokat változik a világ. A birkózó szőnyegen is, mellette is.
0: Hát csak visszagondolom, hogy milyen felszerelésben, milyen körülmények között kezdtük ezelőtt 50 éve, azóta is óriási változásokon ment át a birkózás, terem, felszerelés, hozzáállás, de ellenben egy megmaradt a tűz. És úgy látom, hogy a mostani fiatalokban is azért van tűz.
1: Beszélnek valamiféle székely virtusról, hogy az úgy benne van a vérünkben, és hogy ez tökéletesen használható, kihasználható a birkózó szőnyegen. Ez nem legenda, ugye?
2: Nem. Igen. Megvan.
0: Megvan, én is azt mondom, hogy még van.
2: Megvan, csak mi kell kihozzuk, mi edzők, ki kell ezt hozzuk, ki kell préseljük a gyerekekből. Persze ott vannak a szülők, akik nagyon sokat segítenek, mert ők, ha nem hozzák be a gyerekeket, akkor nincsenek benne a teremben. Aztán, amikor megszokták, hogy na, tényleg ide kell járni, akkor eljönnek maguktól, de addig a szülői segítség az elkerülhetetlen.
1: Ugye én nagyon remélem, hogy, és gondolom, hogy a nevetekben is mondhatom, reméljük, vagy remélhetjük, hogy pénteken a Szent István terem az szűkösnek fog bizonyulni. Természetesen minden sportbarátot, minden érdeklődőt szeretettel vártok oda, de hát a birkozók, én merem remélni, hogy ott lesznek birkozók, aktívak, öreg fiúk, nem számít, de ott minden birkozónak ott lenne a helye, mondom én, és gondolom a meghívás rájuk is ugyanúgy érvényes.
0: Teljesen. Mindenkinek ott a hely, akinek még köze is volt a birkozáshoz. Volt birkozók, mostani birkozók, támogatók, szülők, na nélkülük tényleg nem lett volna.
1: Ott a helyük,
0: és nagyon-nagyon szívesen várjuk, hogy ünnepeljünk együtt és közösen.
1: Jó, így a végén egy záró gondolat, lehet akár pozitív is most, hogy itt mégiscsak egy centenáriumot ünneplünk, tehát az nem kevés. Mondjanak még sportágakat, amelyek Székelyudvarhelyen 100 éves múltra tekinthetnek vissza, hát akad, nem azt mondom, hogy nincs ilyen, de nem sok. Mivel zárjuk akkor? Mi az, ami kimaradt ebből a ünnepi centenáriumi beszélgetésből? 100 év múlva majd még beszélünk, de addig sok van még. Majd odafenn valahol. De most a jelent, visszatekintve 100 évre, milyen gondolattal zárjuk akkor ezt a hármas beszélgetést?
2: Hát én úgy gondolom, hogy ez tényleg ez egy ünnepé, tehát mindenkinek ott a helye, volt sportolók, sportolókedvelők, birkozókedvelők, szülők, mindenkinek ott a helye, aki tud és el tud jönni, az legyen ott. Meg volt ez hirdetve Facebookon is, nagy szeretettel várunk mindenkit. Én bízok benne, hogy egy nagyon kellemes hangulatban eltöltött másfél-két órába lesz részünk.
1: Csaba, részedről?
0: Én szeretném, hogy 100 év múlva is valakik tudjanak majd beszámolni az utóbbi 100 év eredményeiről, sikereiről, és természetesen azt szeretném, hogy ez jó sikerüljön, ez a jubileumi találkozó, úgyhogy hajrá! Székelyföldi udvarhelyi birkózás.
1: Ha 100 év múlva, 200 évre visszatekintve, vagyis a következő 100 évben legalább azokat az eredményeket, amelyeket az első 100 évben letettünk az asztalra, ha ezeket sikerül megvalósítani, az úgy elfogadható, jónak mondható a következő 100 év is? Nem tudjuk, hogy lehet, hogy kiemelkedő, lehet, hogy olimpiai bajnokot, nem tudjuk ezt. De hogyha ezek az eredmények, amelyek az első 100 évben megvoltak, összejönnek a másodikban is, az úgy elfogadható?
2: Nem. Csináljanak többet. Legyenek erősebbek, jobbak. És ne felejtsék el, hogy volt birkozás azelőtt is, de dolgozzanak, csináljanak többet. Na akkor az mindig egy motiváció, hogy jobbak és erősebbek, és ügyesebbek legyünk.
0: Én is azt mondom, tessék dolgozni, végezni a munkát, és becsülettel, és tisztelettel, és akkor biztos, hogy jönnek az eredmények is. Én azt kívánom, és azt szeretném, hogy 100 év múlva is legyen, amiről beszámoljanak, akik itt ülnek, vagy más fajta módon tudják kifejezni.
1: Lehetséges ez, amit kívántatok, hogy akár jobb eredmények szülessenek.
0: Legyen. Lehetséges, persze.
1: Ezzel zárjuk.
2: Legyen lehetséges.
1: Bodrogi Csaba, Katona László, köszönöm a beszélgetést, és hát boldog centenáriumot.
2: Köszönjük szépen.
3: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.
4: Like music. Star reklám.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
6: Erő kell.
5: Állóképesség.
6: Funkcionális mozgás.
5: Miért választanál csak egyet?
6: Ez a Hybrid Training.
5: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
6: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
5: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfil Sport and Wellness Klubban.
6: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
7: Kihesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
8: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
9: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
10: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
9: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
11: Reklámot hallottak.
12: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

6 perc választ el 11 órától, pontot teszünk a mai Wecker végére. Szász Csaba, köszönjük a figyelmet. Reméljük találkozunk holnap is. Rajtam nem fog múlni. Én, ha minden jól megy, reggel 6-kor már itt leszek. Addig is kívánom a legjobbakat. Ciao.

0: Megszavazza a Niculescu kormányt az RMDS. Decemberben nyílnak meg a hulladékudvarok. Győzött az IFI csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Megszavazza az RMDS a Luka Niculescu vezette kormányt, jelentette be Kelemen Hunor a szövetség elnöke. Elmondta, hogy az elmúlt több mint 5 hónapban valamennyi politikai szereplővel tárgyaltak és folyamatosan a kompromisszumos megoldást keresték. Az RMDS akkor is támogatja a kormányt és annak programját, ha szakértői kabinet alakul, és akkor is, ha a szociáldemokrata párt köré szerveződik a kormánytöbbség. A szövetség kész támogatási megállapodást is kötni a kijelölt miniszterelnökkel a legfontosabb kormányzati döntések elfogadásáról. Ezek között szerepel a költségvetés kiigazítása, a bérezési törvény és a jövő évi költségvetés elfogadása, valamint a gazdaság élénkítését és a pénzügyi stabilitást szolgáló intézkedések. Holnap nyújtja be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök. Bejelentése szerint lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos egyeztetéseket, a kormányalakítási tárgyalások azonban továbbra is nyitottak. Niculescu hangsúlyozta, hogy minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek, és a legfontosabb cél egy stabil, az ország lakosságáért dolgozni képes kabinet létrehozása. December 1-től nyílnak meg a hulladékudvarok Hargita megyében, ahol a lakók ingyenesen adhatják le a különböző típusú hulladékokat. Udvarhelyszéken Korondon, Szentegyházán és Székelykeresztúron működik majd ilyen létesítmény. A hulladékudvarokban többek között bútorokat, építkezési törmeléket, autógumikat, zöld hulladékot, valamint elektromos és elektronikai hulladékot is átvesznek. A lakóknak személyazonossági igazolványra lesz szükségük, a leadott hulladék mennyiségét pedig a hónap végén az önkormányzatoknak számlázzák ki. Hazai pályán játszott a VSK Székelyudvarhelyi U19-es futszál csapata. A bajnokság harmadik fordulójában a Tankó Levente által irányított együttes tegnap este az FK Csíkszeredát fogadta a Városi Sportcsarnokban. A találkozót a VSK nyerte, amely fél időben 3-0-ra vezetett, a végeredmény 7-3 lett. A hármas csoportot az udvarhelyiek vezetik 9 ponttal, következő mérkőzésük pénteken 17 órakor lesz a Gyergyó Remetei Kereszthegy otthonában. Folytatódott a labdarúgó bajnokok ligája, az alapszakasz második fordulójának első 9 meccsét tegnap este játszották le. Az este meglepetése Milánóban született, ahol az FC Bruges 4-3-ra legyőzte az Internacionálét. De az is meglepetés, hogy a norvég Viking Stavanger 3-3-as döntetlent játszott a Bayern Münchennel. A további eredmények: Lens Sporting 0-2, Shabak Slavia Praga 2-0, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Galatasaray Barcelona 1-4, RB Leipzig PSV Eindhoven 1-0 és Villarreal Napoli 3-1. Nem jeleznek esőt mára a meteorológusok, fokozatos felmelegedés lesz, a széljárás gyenge marad. Ma délelőtt is a déli órákban a legmagasabb hőmérsékleti értékek 13 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója.
2: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a melegítővel, szűrővel felszerelt és gazdaságos LED világítással ellátott 54 literes AquaLED 60 akváriumára most mindössze 399,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
4: Cserére van szükség. Az Állás.ron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
3: És beáll! Gól! Fordul az állás!
4: Fordíts az álláson. Állás.ro.
5: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
6: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
7: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
8: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
7: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
8: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
7: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartás igény, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
8: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe.
9: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
7: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
6: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.

0: Megszavazza a Niculescu kormányt az RMDS. Decemberben nyílnak meg a hulladékudvarok. Győzött az IFI csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Megszavazza az RMDS a Luca Niculescu vezette kormányt, jelentette be Kelemen Hunor a szövetség elnöke. Elmondta, hogy az elmúlt több mint 5 hónapban valamennyi politikai szereplővel tárgyaltak és folyamatosan a kompromisszumos megoldást keresték. Az RMDS akkor is támogatja a kormányt és annak programját, ha szakértői kabinet alakul, és akkor is, ha a szociáldemokrata párt köré szerveződik a kormánytöbbség. A szövetség kész támogatási megállapodást is kötni a kijelölt miniszterelnökkel a legfontosabb kormányzati döntések elfogadásáról. Ezek között szerepel a költségvetés kiigazítása, a bérezési törvény és a jövő évi költségvetés elfogadása, valamint a gazdaság élénkítését és a pénzügyi stabilitást szolgáló intézkedések. Holnap nyújtja be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök. Bejelentése szerint lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos egyeztetéseket, a kormányalakítási tárgyalások azonban továbbra is nyitottak. Niculescu hangsúlyozta, hogy minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek, és a legfontosabb cél egy stabil, az ország lakosságáért dolgozni képes kabinet létrehozása. December 1-től nyílnak meg a hulladékudvarok Hargita megyében, ahol a lakók ingyenesen adhatják le a különböző típusú hulladékokat. Udvarhelyszéken Korondon, Szentegyházán és Székelykeresztúron működik majd ilyen létesítmény. A hulladékudvarokban többek között bútorokat, építkezési törmeléket, autógumikat, zöld hulladékot, valamint elektromos és elektronikai hulladékot is átvesznek. A lakóknak személyazonossági igazolványra lesz szükségük, a leadott hulladék mennyiségét pedig a hónap végén az önkormányzatoknak számlázzák ki. Hazai pályán játszott a VSK Székelyudvarhelyi U19-es futszál csapata. A bajnokság harmadik fordulójában a Tankó Levente által irányított együttes tegnap este az FK Csíkszeredát fogadta a Városi Sportcsarnokban. A találkozót a VSK nyerte, amely félidőben 3-0-ra vezetett, a végeredmény 7-3 lett. A hármas csoportot az udvarhelyiek vezetik 9 ponttal, következő mérkőzésük pénteken 17 órakor lesz a Gyergyóremetei Kereszthegy otthonában. Folytatódott a labdarúgó bajnokok ligája, az alapszakasz második fordulójának első 9 meccsét tegnap este játszották le. Az este meglepetése Milánóban született, ahol az FC Bruges 4-3-ra legyőzte az Internacionálét. De az is meglepetés, hogy a norvég Viking Stavanger 3-3-as döntetlent játszott a Bayern Münchennel. A további eredmények Lens Sporting 0-2, Shabak Slavia Prága 2-0, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Galatasaray Barcelona 1-4, RB Leipzig PSV Eindhoven 1-0 és Villarreal Napoli 3-1. Nem jeleznek esőt már a meteorológusok, fokozatos felmelegedés lesz, a széljárás gyenge marad. Ma délelőtt is a déli órákban a legmagasabb hőmérsékleti értékek 13 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: kérni, hogy maradjál.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a melegítővel, szűrővel felszerelt és gazdaságos LED világítással ellátott 54 literes Aqua LED-i 60 akváriumára most mindössze 399-99 balis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
6: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

12 óra elmúlt, 18 perccel, október 14-ét írunk. Hozom a legnagyobb slágereket változatosan. A következő órákban a mikrofonnál Bedő Erika, én köszöntelek benneteket is. Kívánok mára is jó munkakedvet! Legyünk együtt a következő órákban itt a 100.8-on is, hallgassuk a topistás lágereket, a magyar és külföldi előadóktól, valamint retrozzunk is a 80-as, 90-es évekből.

tenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

Kylie Minogue énekelt, 2:30, fél egy múlt egy perccel. Na, egy picit előre szaladtam már. Előrébb vagyok 2 órával, ami azt illeti, még addig van időnk 2:30-ig. Egyelőre zenélgetünk, és a játékot fogom elmondani, ami a Sztár Rádió Facebook oldalán van. Hát ne felejtsétek, hogy ezen a hétvégén sor kerül a box gálára, amit Székelyudvarhelyen szerveznek, és évtizedek óta nem volt egy ilyen profi box gála szervezze, box show itt Udvarhelyen. A Városi Sportcsarnokban lesz, úgyhogy aki élőben szeretne ökölvívó mérkőzéseket nézni, és szurkolni a ringben lévő játék versenyzőknek és tagoknak, mindenféleképpen a Városi Sportcsarnokban van a helye október 17-én 18 órai kezdettel. Lesznek udvarhelyi versenyzők is, és lesz 7 profi mérkőzés, 3 amatőr mérkőzés, és egy este, ahol betekintést lehet nyerni egy igazi ökölvívó gála világába. Ami biztos, hogy magyarországi versenyzők is lesznek, és a helyiek ellen is fognak majd ők küzdeni a ringben. Erre van a játékunk, 3 darab belépőt sorsolunk ki a hétvégi eseményre. Az a kérdésünk, hogy ti kinek szurkoltok szombaton, várjuk a hozzászólásokat a Sztár Rádió Facebook oldalán, és majd a Sztár délután utolsó órájában fogok sorsolni 3 darab ingyen belépőt a Katona Boxing Show-ra. Úgyhogy jelezzetek, írjatok, még van idő egészen 16:30, és akkor majd meglátjuk, hogy ki fog elmenni boxot nézni ingyen legalábbis. De még jegyeket is lehet beszerezni a Katona Boxing Show oldalán, láthatjátok a belépőket.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem.

Star Rádió a legnagyobb slágerek változatosan, süt a nap végre, hiszen az elmúlt két napban csak szürkeség és felhőség volt jellemezte a délutánjainkat, végre pedig egy icipicit örülhetünk annak, hogy a napfény is besüt ide az irodákba, úgyhogy ki lehet használni ezt a délutánt például akár egy sétára, akár egy jó kiadós szaladásra is, nyilván felöltözve, mert azért azzal együtt, hogy süt a nap, hideg is van Székelyudvarhelyen, csupán 10 Celsius fokot mutatnak a hőmérők, az egyáltalán nem sok, és 11 fok lesz a következő órákban is a maximális csúcsérték. Üdvözöljük és köszöntjük a Helénéket, ők ünneplik ma névnapjukat. A Helén a angol és francia formájából ered, független és gyakorlatias személyiség, azt írják a szakértők, hogy szabadságra van szüksége ahhoz, hogy a saját útját járhassa, és feladatait a maga módján oldhassa meg. Megvannak a szükséges adottságai ahhoz, hogy nagyszerű vezető váljék belőle, beosztottként, nem is szívesen dolgozik. Erősen koncentrál az anyagi sikerre, ami magánéletét igencsak megviseli. Hát ennyit a Helénekről, boldog névnapot kívánunk, holnap a Terézeket lehet köszönteni, holnap után Gál névnap van, és két nap múlva pedig a Hedvigeket fogjuk ünnepelni. Szól Robert Miles felvétel a 90-es évekből a születésnaposoknak is október 14-én.

0: Megszavazza a Niculescu kormányt az RMDS. Decemberben nyílnak meg a hulladékudvarok. Győzött az IFI csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Megszavazza az RMDS a Luka Niculescu vezette kormányt, jelentette be Kelemen Hunor a szövetség elnöke. Elmondta, hogy az elmúlt több mint 5 hónapban valamennyi politikai szereplővel tárgyaltak és folyamatosan a kompromisszumos megoldást keresték. Az RMDS akkor is támogatja a kormányt és annak programját, ha szakértői kabinet alakul, és akkor is, ha a szociáldemokrata párt köré szerveződik a kormánytöbbség. A szövetség kész támogatási megállapodást is kötni a kijelölt miniszterelnökkel a legfontosabb kormányzati döntések elfogadásáról. Ezek között szerepel a költségvetés kiigazítása, a bérezési törvény és a jövő évi költségvetés elfogadása, valamint a gazdaság élénkítését és a pénzügyi stabilitást szolgáló intézkedések. Holnap nyújtja be a parlamentnek a kormányprogramot és a miniszterjelöltek névsorát Luka Niculescu kijelölt miniszterelnök. Bejelentése szerint lezárta a parlamenti pártokkal és frakciókkal folytatott kétnapos egyeztetéseket, a kormányalakítási tárgyalások azonban továbbra is nyitottak. Niculescu hangsúlyozta, hogy minden lehetséges kormányzati változatot mérlegelnek, és a legfontosabb cél egy stabil, az ország lakosságáért dolgozni képes kabinet létrehozása. December 1-től nyílnak meg a hulladékudvarok Hargita megyében, ahol a lakók ingyenesen adhatják le a különböző típusú hulladékokat. Udvarhelyszéken Korondon, Szentegyházán és Székelykeresztúron működik majd ilyen létesítmény. A hulladékudvarokban többek között bútorokat, építkezési törmeléket, autógumikat, zöld hulladékot, valamint elektromos és elektronikai hulladékot is átvesznek. A lakóknak személyazonossági igazolványra lesz szükségük, a leadott hulladék mennyiségét pedig a hónap végén az önkormányzatoknak számlázzák ki. Hazai pályán játszott a VSK Székelyudvarhelyi U19-es futszál csapata. A bajnokság harmadik fordulójában a Tankó Levente által irányított együttes tegnap este az FK Csíkszeredát fogadta a Városi Sportcsarnokban. A találkozót a VSK nyerte, amely fél időben 3-0-ra vezetett, a végeredmény 7-3 lett. A hármas csoportot az udvarhelyiek vezetik 9 ponttal, következő mérkőzésük pénteken 17 órakor lesz a Gyergyó Remetei Kereszthegy otthonában. Folytatódott a labdarúgó bajnokok ligája, az alapszakasz második fordulójának első 9 meccsét tegnap este játszották le. Az este meglepetése Milánóban született, ahol az FC Bruges 4-3-ra legyőzte az Internacionálét. De az is meglepetés, hogy a norvég Viking Stavanger 3-3-as döntetlent játszott a Bayern Münchennel. A további eredmények: Lens Sporting 0-2, Shabak Slavia Praga 2-0, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Galatasaray Barcelona 1-4, RB Leipzig PSV Eindhoven 1-0 és Villarreal Napoli 3-1. Nem jeleznek esőt mára a meteorológusok, fokozatos felmelegedés lesz, a széljárás gyenge marad. Ma délelőtt is a déli órákban a legmagasabb hőmérsékleti értékek 13 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők, állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: like music.
1: Star reklám.
2: Építkezik, felújít? Netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi Kavicsbánya. Beton, törtkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem is már tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a melegítővel, szűrővel felszerelt és gazdaságos LED világítással ellátott 54 literes Aqua LED 60 akváriumára most mindössze 399,99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
6: Cserére van szükség. Az Álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
5: És beáll! Gól! Fordul az állás!
6: Fordíts az álláson! Állás.ro.
7: Figyelem, akció!
8: Ha bútor, akkor rózsafont.
9: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
10: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
9: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
10: Mikrokreditlam.ro.

Pápa Jóci és a Megbabonáz 2023-as dala a Jócinknak. Fél kettő lesz, 6 perc múlva a Star Radio Facebook oldalán. El ne felejtsétek a játékunkat, ugyanis 3 darab belépőt sorsolunk a szombaton megrendezésre kerülő box gálára, ökölvívó gálára, mert lesz 7 profi mérkőzés, 3 amatőr mérkőzés, helyi udvarhelyi versenyzők, csíkszeredaiak is lesznek, és Magyarországról is érkeznek boxolók, ökölvívók. Érdemes szurkolni természetesen a hazaiaknak, például lesznek az amatőr mérkőzésben is fiatalabbak, fiatalabb generáció, de a profi mérkőzésben udvarhelyiként Katona Ferenc fogja képviselni a városunkat. Úgyhogy tényleg szüksége lesz arra mindenkinek, hogy a lelátóról ordítson, szurkoljon, tapsoljon, és természetesen a jegyekért is lehet játszani. A Sztár délután utolsó órájában sorsolok. Ti kinek szurkoltok szombaton, az a kérdésünk, várjuk a válaszokat hozzászólásban. Hamarosan pedig még ajánlok egy programot is, ami holnap lesz 19 órától itt Székelyudvarhelyen, és hát a többi esemény meg program nagyjából így jövő hétre tájolható be. Október utolsó hetén lesz azért jócskán, bőven rendezvény ismét itt a városban. Oliver Heldens felvétele érkezik, egy feldolgozás 2026-ból, The Chainsmokers-t is hallgatunk, és a 4-es Street is elhoz egy 2026-os dalt a következő percekben.

Jó ez a dal is, jó ez a dal is, a 4-es Street, te vagy az igazi címmel 2026-os alkotása a Gyergyószent Miklósi zenekarnak. Programot ajánlok holnapra, Ős vigasztalás címmel. Na nézzük, ez micsoda. Az Udvarhelyi Néptáncműhely eseménye. És azt írják, hogy ez egy hangszínházi tánc előadás Tamási Áron Ős vigasztalás című drámája nyomán. Az alkotók egy közel 100 éve született dráma világát fogják megidézni, hogy annak történetén keresztül a jelen kérdéseire keressenek válaszokat is. Nem a mű újra mesélése vezérli őket, hanem azok a gondolatok, érzések és emberi helyzetek, amelyek az idő múlásával sem veszítettek erejükből, és amelyek ma talán más formában, de ugyanolyan elevenen van. Vannak jelen. Kortárs gondolatokkal és személyes tapasztalatokkal közelítenek majd a műhöz, miközben abból a nehezen körülírható közös örökségből is merítenek, amelyet történetek, mesék, legendák és hiedelmek őriznek. A Székely Monda világ visszatérő képei és motivuai tehát egyfajta kollektív tudattalan részeként jelennek meg az előadásban is, össze is fonódnak a személyes tudattalan tartalmainak a vízióival. Na, hát aki szeretne egy hangszínházi táncelőadáson részt venni holnap, akkor a jegyeket még beszerezheti itt a szomszédságunkban, a mozi épületében, ugye az Udvarhely Néptáncműhely székhelyén, hétköznapokon 8 és 14, valamint 15 és 17 óra között. Diákoknak 10 lenyugdíjasoknak 15, és teljes áru pedig a rendes normál jegy az 30 lejbe kerül. Ez holnap 19 órai kezdettel. Kaigo és Max McNam felvételével megyünk tovább, ez is 2026-os. Jönnek az újdonságok, a friss dalok itt a Sztár délutánban.

0: like music. Star reklám.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: kedves áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió.
6: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel! Csak érezze jól magát! Mi segítünk! Sztár délután, ahol a vidámság lakik.
8: Sztár délután a legnagyobb slágerek változatosan, és 10 perc múlva érkeznek a legfrissebb hírek Katona Zolitól, aztán a következő órában pedig vendégeket várok ide a stúdióba, hiszen lesz egy beszélgetésünk az élelmiszergyűjtésről, a tartós élelmiszergyűjtésről, amit immár 13. éve, hogy megszerveznek Székelyudvarhelyen, október 16-a alkalmából, és hát tudjuk jól, hogy október 16-a pénteken az élelmezés és a kenyér világnapja van, és e célból is szervezik meg évről évre ezt az eseményt, hogy felhívják a figyelmet az élelmiszer pazarlásra és az éhezés problémájára. Segíteni szeretnék azokat a családokat, akiknek nagyobb szükségük van a támogatásra, és erősíteni is szeretnék a közösségi összefogást, valamint a szolidaritást. A Rotary Klub és a Vörös Kereszt szervezi Székelyudvarhelyen, úgyhogy tőlük részükről fog érkezni egy-egy stúdió vendég. Hamarosan a következő órában fogunk erről beszélgetni, hogy milyen felajánlásokat várnak, ezt hová lehet elvinni, és hogy ez pontosan akkor hogyan is fog zajlani. Úgyhogy tartsatok velünk, addig is újdonságok érkeznek. Marics Peti és Tédeni, ez is egy új felvétel. Fuego, ez a címe a dalnak. Olaszos!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Reggel 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
4: Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
3: És beáll! Gól! Fordul az állás!
4: Fordíts az álláson! Álláspontró.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.
7: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
8: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
9: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.

0: Október 14-e van, és a Sztár délután harmadik órája. Amint említettem az előző órában, hát vendégeket köszönhetek itt a stúdióban. Egy olyan témáról fogunk beszélgetni, ami szerintem nagyon sok rádióhallgatót érdekel, mert hogy pénteken, október 16-án az élelmezés és a kenyér világnapja van, és Székelyudvarhelyen 13. alkalommal szerveznek tartós élelmiszergyűjtést, és ez alkalomból hozták a részleteket ide a stúdióba a vendégek. Váradi János a Rotary Club részéről is, dr. Váradi István a Székelyudvarhelyi Vöröskereszt részéről érkezett. Üdvözlök mindenkit!
1: Köszöntök mindenkit!
2: Szerzettel, tisztelettel, örömmel!
0: Én emlékszem, hogy tavaly is volt beszélgetésünk, ugye? Milyen gyorsan eltelt egy év? Milyen gyorsan ismét október 16-a lett?
1: Borzalmasan gyorsan!
0: Rotary Klub és Székelyudvarhelyi Vöröskereszt, hát erről lehetne szerintem mesélni estig mindkét szervezetről, mindkét szervezet munkásságáról, de hogyha egy picit összetudnátok foglalni, akkor az hogyan néz neki, hogy egy Rotary Klub az elmúlt időszakban mivel foglalkozott, a Vöröskereszt mivel foglalkozott, vagy úgy általánosan mivel foglalkoztok?
1: Hát a Rotary Klub egy nemzetközi szervezet, mint ahogy a Vöröskereszt is. Mi a helyi szervezete vagyunk. Mind a kettő szervezet a humanitárius gondolkodást követi a világon, világszerte. Olyan dolgokat próbálunk, az embereknek az életét jobbá tegyük.
2: Hát a lényeget János el is mondta, igazság szerint. Én kitérnék arra, hogy az udvarhelyen székelő és udvarhely széki Vöröskereszt viszont nagyon bekapcsolódott az egészségnevelés, az első segélynyújtás tanításában, oktatásában, és a különböző helyszíneknek a sürgősségi biztosításában, ellátásában is. Most jelen esetben arra kell gondoljuk, hogy a Vöröskereszt elsősorban világszerte arról híres, hogy a bajba jutottakat, a nehéz sorban élőket támogatja, segíti, és ezen a vonalon, a szociális vonalon is feltétlenül tenni szeretnénk, és teszünk is.
0: Jó egyébként ez az október 16-a a kenyér világnapja, mert hogy azért sokunkat emlékeztet arra, hogy igen, természetesnek vesszük, hogy étel kerül az asztalra, de bizony vannak olyan családok, amelyeknek ez komoly nehézséget jelent, és ebben is szeretnétek ti segíteni azoknak a családoknak, azokon a családokon.
1: Hát 13. éve mi az életemet több mint 50 évet a kenyér vonzásába és a kenyér készítésébe, eladásába, gyártásába éltem le. Utóbbi időben még újságot ad ki a cégünk, 25 éve, de úgy gondoltam annó régen, hogy valamit adni is kell. És a kenyér világnapja az volt az az apropó, ahol elkezdtünk gyűjtést szervezni a Nagycsaládosok Egyesületének. Abból a meggondolásból, hogy a nagycsalád az, aki a jövőnk záloga. Érdekes mód a kenyér és maga az élelmiszerünk két széles spektrum között működik. Pazarlunk és hiány van. Uh-huh. Rengeteg élelmiszert kidobunk a szemétbe, és közben Romániában minden harmadik gyerek alultáplált. Mi ezt nem tudjuk megoldani. Azt szeretnénk, hogy beszéljünk erről, tudjunk, hogy ez van, ne süssük le a szemünket, hogy nem beszélünk arra, amit nem tudunk megoldani. Ha beszélünk róla, akkor ha nem is sokat, de valami kicsi porszernyit tudunk hozzátenni a saját jóindulatunkkal, a saját munkánkkal.
0: Ha jól tudom, ott vannak konkrét számok, ugye hoztál egy ilyen összesítést? Lehető meglepő számok lesznek.
1: Hát világszerte az ENSZ környezetvédelmi program legfrissebb adata szerint 631 millió tonna a háztartásokból kidobott élelmiszer, 290 millió tonna a vendéglátóhelyekről kidobott élelmiszer, és 131 millió tonna a kiskereskedelemben keletkezett, tehát a lejárt szavatosságok. Ez Romániában.
0: Ez kemény.
1: Romániában 3,6 millió tonna élelmiszer válik hulladékkal. 3,6 millió tonna. Ez akkora szám, amit az ember elgondolkozza, hogy vajon miért? Annyira jó az életszínvonal, hogy csak azt tesszük meg, ami friss és ami már nem, de még ehető, nem, azt eldobjuk. vagy pedig mi az oka neki. Tehát ezek a dolgok, amiről kellene, hogy beszéljünk, kellene, hogy napvilágra kerüljenek ezek a dolgok. Franciaországban van olyan törvény, hogy a jó minőségű, de lejárt szavatosságú terméket odaadják a rászorulóknak. Romániában is tudtam, van ez a törvény, csak nem működik. Mert jelen pillanatban az élelmiszer törvény szerint, hogyha egy kenyeret én úgy definiálok, hogy a 24 órás szabadosságú kenyér, 25. órában már veszélyes hulladék. Nem lehet ott senkinek odaadni, hanem meg kell semmisíteni. Ezek az irreális dolgok befolyásolják többek között ezeknek a számoknak az alakulását is, de hát erről kellene beszélnünk, és ezen kellene változtatni.
0: Hát igen, és van a másik véglet, ugye az élelmiszer hiány, ami sokszor nem látványos probléma, de elgondolkodunk, hogy azért milyen élethelyzetek vezethetnek oda, hogy egy családnak például külső segítségre van szüksége, és hogy a mindennapi élelmiszert biztosítani tudja. El sem tudjuk képzelni, hogy ez milyen lehet nekik. Mik a tapasztalatok? Mi vezet oda? Hogyan éli az a család meg? Van-e úgymond szégyen érzete, vagy bármi, ami...
1: Nekem az a tapasztalatom, amit már sokszor elmondtam, hogy azt látom, hogy aki ebben a helyzetben van, amiről most beszélsz, ő nem kér. Ő összehúzza magát, és éli az életét, próbálja a családját azon a szinten ellátni, ahogy tudja. Tehát őket kellene megkeresnünk, mert akik teszi a kezét, hogy én kérek, annak nem kéne adni. Aki nem kér, ők azok, akik 13 éve látjuk azt, amikor összegyűjtöttük az élelmiszert, és tehát sokszor mondom, hogy mi nem osztunk élelmiszert, hanem összegyűjtjük, és továbbadjuk a Nagycsaládosok Egyesületének, ők osztják ki, mert ők ismerik, kinek mire van szüksége. Mikor azt látjuk, hogy olyan mosolyjal jönnek a gyerekek oda, amikor mi félreállunk, amikor átadjuk, és ott vonulnak, osztják ők zsákmunknak, kiasztják, és jönnek oda, és hálálkodnak a gyerekek, és csillog a szemük. Ez olyan fantasztikus jó érzés az embernek. Tudom, hogy nem tudjuk megoldani a problémát, de valami picit hozzátettünk ahhoz, hogy szebb napjuk legyen, jobb napjuk legyen, jobban érezzék magukat, érezzék, hogy a közösség valamit ad nekik.
0: Hogyan éli meg ezt a Vörös Kereszt, dr. Váradi István?
2: A Vörös Kereszt alapvetően önkéntes munka, Vörös Kereszt önkéntesei megfogalmazás szerint önkéntes munkát végeznek, és a megélés az viszont nagyon-nagyon-nagyon kellemes, furcsa és megfoghatatlan egy picit. Ott lenni azok között, az emberek között, akik hajlandóak segíteni másokon, egy picit katalizálni ezt a segítséget, egy olyan szenzációsan jó érzés, amit alig lehet elmondani, azt megérezni, megtapasztalni kell. A tegnap a Vörös Kereszttel részt vettem én is a gyűjtőakcióban, nagyáruházakból jöttek ki emberek, és a kosarainkba tettek ezt-azt. Hát lenyűgöző annak az az érzés, amikor csillogó szemmel két diáklányok, tehát nem keresette bíró személyek, két diáklány megáll mellettünk, és kérdő, hogy mi az, amit tehetnének, amit, hát mondjuk tartós, ez az, amaz megnézik a kosarainkat, fordultak egyet, és egy teli szekerecskével hoztak, csak úgy, mert ez van.
0: Mert jól esett neki.
2: Igen, igen.
0: Vannak még jó emberek.
2: Tehát valószínű, hogy ez az önkénteseknek a sikerélménye, meg a fizetsége, úgyhogy vannak még jó emberek, és ezzel találkozunk.
0: Igen, épp akartam is kérdezni, mik a tapasztalatok az elmúlt években. Ugye most már 13. alkalommal van ez megszervezve, de hogy mennyire mozgósítható Székelyudvarhely közössége, hogyha így segítségnyújtásról van szó?
2: Azt hiszem, hogy vannak félreértések. Tehát amikor tegnap kiálltunk, osztogattunk én apró kis szórólapokat, és gyanítom, hogy a szórólapok alapján sokan azt képzelik, hogy vagy magunknak is eladjuk, vagy valami rendezvénynek a finanszírozására szedjük ezeket az élelmiszereket össze, és az ilyen közvetlen kapcsolat viszont arra is jó, hogy beszélgessünk erről, hogy embereket megszólítsunk. Van, akinek nincs ideje, szalad, mit tudom én. Mások pedig szívesen elbeszélgetnek, megállnak. élmény, nekünk élmény, akik ezt a munkát próbáljuk, munkát, szolgálatot próbáljuk
0: mozgatni. Biztos vagyok benne. Meg annak is, aki ad. Nyilván azért adni mindig.
2: Igen. Megint csak nem akarom tölteni az időt, viszont egy olyan esemény is volt, hogy egy hölgy, egy nagyon kedves hölgy a kosárából kivette a dolgait, és valamelyik zacskó kiszakadt. Olyan zavarban volt szegény, és úgy, mint olyan szégyenézetten ment el, pedig utána szerettem volna kiáltani, hogy nem, az az idő, az a szeretet, az a hozzáállás, amivel jött, az pont annyit ér, vagy talán többet, mint az az élelmiszer, amit kaptunk. Úgyhogy hát, ha meghallja most, hogy rehabilitáljuk ezzel a frusztrációját.
0: Sokan vehetnek példát.
2: Igen.
1: Annyit tennék még hozzá üzenetként, hogy a gyűjtésnek az is lehet az üzenete, hogy szembenézzen mindenki a saját pazarlásával. Ha csak annyit elgondolkodik a most beszélgetésünk alapján, hogy kevesebb élelmiszer dob ki, már akkor is elértük az eredményünket. Én úgy gondolom, hogy mivel egy nagy csodálatos egyesülete, nem mindenki tag, tehát aki gyűjtött, tehát szeretnénk jövőtől szélesebb körbe, és ebben a katolikus egyház partnerünk, hogy egész Udvarhely széken talán jövőre egy beszélgetésünk volt a főesperes úrral, aki javasolta azt, hogy szívesen részt vesz abba, hogy szélesebb körbe az összes katolikus egyház megszervezné ezt ki.

0: hogy ugye ezt még ezt nem csináljuk meg, csak azt akartam mondani, hogy, hogy mennyire lehet az embereket inspirálni ilyenekkel is. Most a pontosan azért a sok gyerek esetében a könyvet, gyerekkönyveket és a játékokat kérjük, jó minőségű könyveket és játékokat, azért, hogy az élelmiszer mellé még pusztot adjunk a gyerekeknek, akik ugyanúgy a szülők kezét fogva jönnek oda a átadáshoz.
1: Igen, ez tenném azt, hogy nagyon áldásos dolog, hogy a jó kezdeményezés azért gyümölcsöt hoz, és terjed, és azt, ahogy mondta János is, hogy a katolikus egyház már tételesen felpátolta ezt. Nagyon bízom abban, hogy, hogy ez, a, ez az érzület, vagy segítői lelkesedés, az terjedni fog ezután is. Vöröskeresztnek egyébként lesz egy ilyen programja, hogy felmérjük a gyakorlatilag felmérjük a rászorulóknak, nem csak a sok gyerekeseknek, nem az időseknek, a, tehát akik célközönségünket jól megfogalmazva teljesszük ezt, a, ezt az elkötelezettséget, ezt a hitet.
2: Hát az lenne a lényeg, hogy minél többen csatlakozzanak, persze, és akkor ez persze egy nagyobb volumenű esemény is tudna lenni, ugye most van, már.
1: A szociális államunk elég jó ahhoz, hogy, hogy nem csak a katolikus egyházhoz, hanem a más, más szervezetekhez, meg egyházakhoz is eljussunk. És
2: vagy akár város a, szinten.
1: Igen. Tehát fogékonyság megvan, az az igazság.
2: Igen, igen.
0: Kenyérről beszélünk minden nap a templomba, minden nap a kenyérkereset, a minden nap vékenyen, tehát a kenyér szó mindenhol ott van az életünkben, de nem biztos, hogy tudjuk értékelni úgy, ahogy, ahogy az kellene. Tehát maga az élelmiszernek az egyik legfontosabb szava a kenyér.
2: Az biztos.
0: Főleg Székelyföldön.
2: Az biztos. A jó házi kenyér. És igen, ez egy jó kezdeményezés arra is, hogy, hogy a pazarlásra jobban odafigyeljenek, akár a rádióhallgatók, akár a városlakók. Konkrétan mit tudnátok tanácsolni nekik? Mit tehetünk mi a háztartásban, hogy kevesebb élelmiszer kerüljön a kukába?
0: Ez egy érdekes dolog, hogyha tovább gondoljuk, mert a mai kereskedelmi taktika az, hogy olcsón adok élelmiszert. Ami nem biztos, hogy jó minőségű, de olcsón. Az olcsó élelmiszert könnyebben kidobom. De hogyha jó minőségű élelmiszert vásárolok, annak nagyobb az értéke, a fészbeli értéke is, meg a, az eszmei értéke is, hogyha kevesebb jó minőségű élelmiszert veszek, akkor nagyobb az esélye annak, hogy nem fogom kidobni. De amikor nagyon olcsó, mert tele van a postaláda azzal, milyen olcsón tudok én bármit venni, élelmiszert, akkor annak az értéke is olyan. De hogyha tartós, jó minőségű élelmiszert veszek, akkor azt jobban meg tudom becsülni.
2: Hát ez lenne egy fontos szempont, amúgy igen.
1: Nagyon bölcsen mondta János ezt amúgy. És megfontoltam vásárolni, ez ma nagyon ellenmond a gazdaságpolitikának, amit most én hangoztatok. Megfontoltam vásárolni, és nem kell azon túl mindent megvenni, amit reklámoznak. Tehát ne az élelmiszer is, ne, az élelmiszer vásárlás ne hasonlítson a minden sarkon meglévő turkálókhoz, ruhaturkálókhoz.
0: Annyit tenni.
2: Tudatosan vásárolni.
1: Tudatosan.
0: Annyit hozzá, hogy az embernek saját magába kell rendetni azt, hogy én segíteni szeretnék másoknak. Hogyha empatikus vagyok, és átérzem, hogy a másiknak problémája van önhibáján kívül, és ha segítek neki, az nekem is okozhat örömet remélhetőleg. De most, hogyha örömet tudunk okozni másoknak, akkor egy picit jobbá lesz, jobbá tudjuk tenni a világot. De hogyha nem, egy érdekes dolgot hadd mondjak el, hogy olvastam egy olyan történetet, ez most poénnak szánom, hogy a francia forradalom idején ugye a kivégzések a piacon történtek. És amit kenyér fő volt fordítva a talpa volt tetején, az volt a hóérnak a fizetsége. És azóta a világon nem az emberek, akik ezt a ezt a történetet ismerik, azok soha nem fordítják a kenyeret a talpát felül, mert ezt ismerik, ezt a történetet. Tehát a kenyérről annyi, mint csak azt, hogy annyi minden dolog van a kenyérhez kötve, kötődve, hogy erről beszélünk. Csak az a probléma, hogy maga a pénzszakma olyan, hogy éjszaka dolgoznak, meg vasárnap, meg ünnepnap. Nincs idejük arra, hogy a saját

0: maguk munkáját kommunikálják. És ezért, hogy a háttérben ott vannak, tehát ahhoz, hogy reggelre kenyél, friss kenyél az asztalon, éjszaka, vasárnap este el kell dolgozni a PÉK. Tehát, hogyha a PÉK-nek a munkáját is tudjuk tisztelni azzal, hogy beszélünk róla, akkor az biztos, hogy mindenkinek jó, aki ebbe a rendszerbe van, mert a mint valakinek, fel kell áldozni a szabad idejét, meg az éjszakáját, meg a vasárnapját, meg a karácsonyt, meg a szilveszterét ahhoz, hogy másnap legyen az asztalon kenyér.
1: És ezt egy picit jobban kellene becsülnünk, ugye nekünk is, akik fogyasztjuk a kenyeret. Említetted az empátiát, és hogyha vannak empatikus rádióhallgatók és városlakók, akik hallják ezt a beszélgetést, vagy majd visszanézik a Facebook oldalunkon, akkor mit üzenünk nekik? Hogyan tudnak empatikusak lenni? Hogyan tudnak akkor segíteni az idei adománygyűjtésen? Pontosan mit kell tudni? Milyen részleteket?
0: Hát annyit kell tudni, hogy már tegnap elkezdődött a Lidl Park, Lidl áruház előtt és a Kaufland áruházban a gyűjtés a Vöröskereszt részéről. Holnaptól a két Merkur áruházban, a Lentibe és a Vertem negyedibe, 10-től 19 óra között szintén lesz gyűjtés, de a legfontosabb, hogy akinek olyan minőség vagy mennyiségű élelmiszere van, a főgyűjtés helye, az a Kisszentendrés plébánia, a Forrás utca 2 szám alatt van. Ott történik az átadás is pénteken délután 4 órakor. Aki minden évben volt olyan, aki autóval hozott, akár gyerekjátékot, nagyobbat, bármit, ott várjuk őket pénteken 10 és 16 óra között. És a többi helyeken pedig a két Merkur és a Kaufland és a Lidl áruházak előtt várjuk a gyűjtése, akinek ilyen, de érdekes mód, hogy aki ismert ember van ott, itt mondom, Ambrus doktorról beszélek, akit mindenki ismer, hogyha ő ott van, meglátják őt, akkor valamit adnak. Tehát, hogyha azok az emberek, akik tagjai Rotarynak, meg a Vöröskeresztnek, és ismerik őket a városban, nagyobb esély van arra, hogy meg tudja nyitni a szívüket, meg tudja szólítani a lelkiismeretüket, és ehhez föl kell áldozni neki is a szabad idejét, nekünk is a szabad időnket, de hogyha feláldozzuk, akkor lehet, hogy ezzel vissza is tudunk kapni. Hogyha mindenki hozzáteszi a saját magáét, akkor ez a rendszer működhet.
2: Persze lehet, hogy vagyunk egy néhányan ilyen ismertebb arcok, akiket felismernek, látnak, megbecsülnek talán. Viszont, hogyha mi kiesünk, akkor mégis maradni fog az a rendszer, ismerős lesz a Vöröskeresztes Egyenruha, ismerős lesz a Rotary Jelvény, és ha már mi nem leszünk, akkor is az ügyet, az érzületet, azt tovább viszik biztosan.
0: Annyit még hozzátennék ehhez, hogy a Rotary Klubnak van egy ifjúsági szervezete, az Interact, ahol középiskolások vannak bent, és ők is részt vesznek a gyűjtésben. A Rotarynak van egy ifjúsági szervezete, úgy is mondhatjuk, tehát a folyamat tovább fog menni, és rengeteg olyan dolgot csinálunk. Tehát az ő érdekükben dolgozik többek között a Rotary, minden évben a tantárversenyeken jó helyezést elért diákoknak pénzbeli juttatást adunk. A Rotary jótékonysági bárnak a bevételét arra költi a Rotary, hogy a gyerekeknek, aki a tantárversenyeken első, másik, harmadik helyezést ér el, azt kap tőlünk pénzjutalmat. Tehát ezzel inspiráljuk őket, hogy tovább tudjanak, hogy érezzék, hogy a munkájuknak a munkájukat mi is értékeljük.
1: Miket szoktak adományozni, úgy mi a tapasztalat? Leginkább mit ajánljunk a rádióhallgatóknak? Milyen lehetőségek közül választhatnak?
0: Tartós élelmiszer.
2: Bármi, ami csomagolva van is tartós.
0: Ami tartós élelmiszer, amit el lehet hosszú. Jó az időpont, mert ugye betakarítási idő van most, ősz van, tehát bármit lehet hozni a pityókától elkezdve, a rizsén át, a étolaj, cukor, bármi.
1: Konzervek.
0: Amit el lehet tenni, és nem napi élelmiszer.
1: Liszt, laskafélé.
2: Liszt, puliszka, liszt, laskafélé, és tehát gríz, rizs,
1: igen.
2: Ezek
1: köretek,
2: cukor.
1: Igen. Hát van amit.
2: Persze.
1: Meg ezen kívül ugye ott vannak a játékok, a könyvek
0: persze.
1: Gyerekeknek. És nagyjából akkor ilyesmiben kell gondolkodni. A következő napokban, mert akkor ez a hét szóljon az adományozásról, a tartós élelmiszerek adományozásáról.
2: De jó, hogy mondtad. A következő napokban, tehát ez az akció lezárul 16-án.
1: Igen.
2: Viszont hát ha kinyitja az emberek szemét, valamennyiünk szemét arra, hogy a szomszédben esetleg valaki nélkül, és akkor ettől függetlenül is megmaradhat
1: az. Be lehet kopogni.
2: Mit szólsz, nem szükséged?
1: Jó, igen.
0: Hogy ennek a folytatásáról is zárójelbe beszélnék, hogy minden évben december elején egy terepjáros túrát szervezünk azokra a helyekre, ahol nem lehet közlekedni, falukba, kisebb falukba. Hát idén úgy néz ki, hogy Oroszhegy és környéki kisebb tanyákba, kisebb településekre megyünk ki, és ott karácsonyi csomagokat viszünk ki. Itt mindig az egyház a partner, ők tudják, hogy kikarászolódtak, tehát nem úgy megyünk, hogy kell valami,
1: persze,
0: hanem az egyházak irányítottan, ők megadják a címeket, legtöbbször jönnek velünk, és együtt adjuk át, olyan, ahogy ki se tudnak mozdulni a lakásukból. Tehát nem csak itt a nagyjárosnak, hanem azoknak is adunk valami morzsányit ahhoz képest, amire szükség lenne, de mégis ez egy gondoskodás, egy hogy érezzék azt, hogy a közösség, ebben egyszerűen mi vagyunk, gondol rájuk.
1: Igen, azért így az ünnepek közelettével decemberben több adománygyűjtési akció szokott lenni országosan, meg világszerte is nyilván, de ne felejtsük el a többi 11 hónapot.
2: Én bizony.
1: Úgyhogy bármikor lehet adományozni, és ez nagyon jó, ez az október 16-a. Ez felhívja a figyelmünket arra is, hogy ne pazaroljunk, fölöslegesen ne vásároljunk, tudatosan vásároljunk, és figyeljünk oda a szegényebb családokra. Én örülök, hogy itt voltatok, és elmondtátok ezeket. Én pedig bízom benne, hogy a városlakók ismét segíteni fognak sok-sok rászoruló családon.
0: Reméljük, sok embernek meglágyul a szíve, és oda járul a kocsikhoz, amit kitettünk oda, és mi pedig tovább tudjuk adni ezt a segítséget azoknak, akik rászorultak.
2: Én azt hiszem, hogy a segítségnek az alapérzése megvan bennünk, megvan a városlakókban. Van valami, ami viszont leinti porra, lefedi, leaszfaltozza, eltűnik, vagy elnyomja bennünk. Na most az október 16-a is talán arra szól, hogy egy lyukat verjünk abba az aszfaltba, és ez kiemelkedjék fel, gőzölögjék az a hang, az az érzület, hogy segíteni jó, és hogy ez mi, aki segítünk, abból rengeteget nyerünk, emberségből, szeretetből.
0: Egy mondatot mondanák a végén, amit leírtam, mert a kenyér akkor igazán szent, ha nem csak az asztalunkon van helye, hanem egymás életében is.
1: Ez azt hiszem, hogy méltó zárása a beszélgetésnek, úgyhogy köszönjük szépen ezeket a gondolatokat, köszönjük a beszélgetést.

0: like music. Star reklám.
1: Ismét nagy elektronikai hulladékgyűjtés lesz Székelyudvarhelyen. Ne hagyd, hogy a régi eszközeid a környezetet terheljék. Hozd el őket hozzánk! Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között a Tamási áron és a Megálló utca kereszteződésénél a Kaufland áruház parkolójában és a tábornegyedi unitárius temető szomszédságában. A Csereháton 10 és 13 óra között az új ifjúsági lakások melletti hulladék szigetnél szabadulhatsz meg az elektromos vagy elemes eszközöktől. A gyűjtés végén lesz tombola sorsolás, ahol ismét sok új háztartási gépet és szerszámot lehet nyerni.
2: Erő kell.
1: Állóképesség.
2: Funkcionális mozgás.
1: Miért választanál csak egyet?
2: Ez a Hybrid Training.
1: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
2: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
1: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfill Sport and Wellness Clubban.
2: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
2: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, Húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
4: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
5: Reklámot hallottak.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Kaláka lesz Székelydájában. Többet kell fizetni a csomagokért. Nem lesz ott a VB-n a női válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma délután dönt a Szociáldemokrata párt vezetése arról, hogy a párt belép-e a Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök által alakítandó kormányba, illetve támogatja-e a kabinetet a parlamenti szavazáson. Sajtóértesülések szerint egyre valószínűbb, hogy Romániának legkésőbb jövő hét elején teljes jogkörű kormánya lesz. A tervek szerint a kabinetben a szociáldemokraták miniszterei mellett a Nikus Ordán államfő által is elfogadott technokraták kapnának helyet. Az elnöknek meghatározó beleszólása lehet a külügyi, a védelmi, a pénzügyi, az oktatási, valamint az Európai Uniós alapokért felelős tárca vezetőjének kinevezésébe. A leendő kormányban az Ilie Bolozsán vezette korábbi kabinet több szociáldemokrata minisztere is visszatérhet. November 1-től új szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező, interneten rendelt csomagok vámkezelésében. A változások értelmében a kis csomagok után a 3 eurós átalány vám mellett további 2 eurós uniós kezelési díjat is fizetni kell. Szigorodnak a termékazonosítás szabályai is, hogy könnyebben kiszűrhessék a veszélyes vagy az előírásoknak nem megfelelő árukat. Az új intézkedések célja az európai gazdaság és a fogyasztók védelme, a szabályozás pedig valamennyi uniós tagállamra érvényes. Szakmai konferenciát és kalákát tartanak Székelydájában a hétvégén. Pénteken a székelydájai közösség 10 vízlefolyást lassító és eróziót csökkentő fenékküszöböt épít, szombaton pedig szakmai konferenciát tartanak. A rendezvényen szakértők, gazdák és a helyi közösségek képviselői tanácskoznak az éghajlatváltozás vízkészletekre és mezőgazdaságra gyakorolt hatásairól és a vízmegtartás lehetőségeiről.
1: Talajvízszint annyira lement a térségünkben, hogy ahhoz képest, hogy régen a vízforrások térségének is nevezhettük magunkat, manapság település részek maradnak vízellátás nélkül.
0: Mondta híradónknak a projekt kezdeményezője, Bence Szilvia, vidékfejlesztési szakember. Székelydájában tavaly kezdtek fenékküszöböket építeni a kiszáradt patakmederben, a kezdeményezést az Európai Unió hivatalos agrár- és vidékfejlesztési platformja is követendő gyakorlatként említi. Kettős vereséggel veszítette el a brazíliai világbajnokság pótselejtezőjét a romániai női labdarúgó válogatott. A 2-0-ás hazai vereséget követően tegnap 6-0-ra kapott ki Norvégiától az együttes, így nem juthat ki a tornára. A székelyudvarhelyi Geréd Erika, az osztrák Lask Linz együttesének játékosa kezdőként lépett pályára, 78 percet játszott. A magyar válogatott szintén kettős vereséggel búcsúzott, Hollandiától 8-0-ra és 3-0-ra kapott ki. Az alapszakasz második fordulójának 9 mérkőzését rendezik ma este a labdarúgó bajnokok ligájában. 3:48-tól a Feyenoord a Comót, az osztrák Lask Linz a Liverpoolt fogadja. 10 órától Róma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Shakhtar Donetsk AEK Athén, Bodø Glimt, Borussia Dortmund, Manchester City Paris Saint-Germain, Real Betis Porto és Slovan Bratislava VfB Stuttgart meccseket rendeznek. Marad ma délutánra is az enyhén borús, hűvös időjárás adáskörzetünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 11 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek és jó hangulat.
4: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
3: Ez a Sztár délután.

Ez egy Cyril remix volt a Sztár délután negyedik órájában. A hőmérő higanyszála elérte a 12 Celsius fokot. Ragyogó napsütés Székelyudvarhelyen, már a kedvünk is jobb a mai Sztár délutánban, akár csak holnap is az lesz, mert hogy még csak holnap éjszakára lesz eső jelezve, és aztán egész hétvégén csapadék várható itt a térségben. Szombaton viszont ez nem befolyásolja a boxgálát, ami egyébként a Városi Sportcsarnokban lesz, úgyhogy nem szabadtéri rendezvényről beszélünk. Minket nem befolyásol az, hogy esik az eső vagy sem. Október 17-én 18 órától robban a Katona Boxing Show Székelyudvarhely első profi ökölvívó gálája, ahol lesz 7 profi mérkőzés és 3 amatőr mérkőzés, és erre az eseményre sorsolok 3 darab belépő jegyet a következő órában. Az a kérdésünk, hogy ti kinek szurkoltok szombaton? Nyilván mindenki azt írta, hogy az udvarhelyieknek szurkol, aztán van, aki Gáspár Zalánt írta, van, aki Pál Tamás, van, aki Katona Ferencet, de azt írták, hogy a hazaiaknak, és persze mindenkinek. 3 belépőm van, ezt fogom kisorsolni, és ha minden igaz, akkor holnap is fogunk játszani, holnap is 3 belépőért fog menni a játék. Ez a játék megtalálható a Sztár Rádió Facebook oldalán, azóta már elég sok posztunk volt és interjúnk, de legfelül találjátok meg ezt a játékot a box gálára. Úgyhogy nagy eseményre készülünk, nagy eseményre készül egyébként az összes ökölvívó, az összes hazai boxoló és a szervezők is egyaránt. Jegyeket még lehet vásárolni a Katona Boxing Show oldalán. Minden fontos és pontos információt megtaláltok. Hozom Shakirát, 2005-ös dal, 21 éves felvétel, mennyire szeretem.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: 1848. október 16-án Agyagfalván egy közösség gyűlt össze, hogy közösen döntse el, mit jelent számára a szabadság, hovatartozás és a jövő. Idén október 16-án ismét találkozunk Agyagfalván, hogy együtt emlékezzünk az Agyagfalvi Székely Nemzetgyűlésre. Ünnepi megemlékezés, koszorúzás, zene és a fiatal generációk műsora idézi fel történelmünk egyik meghatározó pillanatát és viszi tovább annak örökségét. De Agyagfalva nem csak a múltról szól. A Pilvax kávéházban a megemlékezést közösségi programmal folytatjuk. Kvízest, zene, tanulás és szórakozás vár mindenkire, aki ott lesz. Emlékezzünk együtt, találkozzunk, beszélgessünk. Október 16-a Agyagfalvi Emlékház. A múlt emléke, a közösség ereje, a jövő öröksége. Várunk Agyagfalván!
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a melegítővel, szűrővel felszerelt és gazdaságos LED világítással ellátott 54 literes Aqua LED-i 60 akváriumára most mindössze 399,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsafont.
5: Pizza?
7: Ham!
5: Burger?
7: Ham!
5: Napi menü?
7: Ham!
5: Girosz?
7: Ham!
5: Éhes vagy?
7: Ham!

A 90-es évek, akkor egyértelmű, hogy a modern talking ott van a listán. Első emelet felvétele érkezik, a 80-as években repülünk vissza, közben pedig egy picit a közlekedésről és a járdákról is kell, hogy beszélgessünk, mert láttam, hogy járda is lesz a diákoknak. Hát elkezdték ezen a héten, hétfő reggel Székelyudvarhelyen a Baróti Szabó Dávid utca felújítását, és a Székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatal tájékoztatta például a városlakókat is. Szakács Pál István közölte, hogy több mint egy évet tárgyalt a városvezetés a katolikus egyházzal, végül sikerült önkormányzati tulajdonba venni az említett útszakaszt, most pedig arról is döntöttek, hogy nem hagyják jövő évre a felújítását. Nem elég, hogy minden egyes utcát szinte újítanak a belvárosban, a városközpontban, most még a Baróti Szabó Dávid utcának is neki fognak. És különösen fontos ez az utca a diákok számára, ezért sem hagyják 2027-re, mert ez a Tamás Járon gimnázium felé vezető útszakasz, hogyha valaki nem tudná, és évtizedes probléma bizony, hogy a járda hiánya miatt a parkoló autók mellett a gyalogosok nem tudnak biztonságosan közlekedni. És ezt a helyzetet is rendezni kívánja a városvezetés. A tájékoztatásuk szerint tehát a felújítás részeként a Márton Áron tér és a Tamás Járon gimnázium főépülete közötti kockaköves útszakaszon burkolatjavítási és kazettázási munkálatokat fognak végezni most ezekben a napokban. Erre a felújítás idejére lezárják az utcát a gépjármű forgalom elől, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha már hétfőtől nem tudtok ott behajtani, és kérik is a közlekedőket, hogy az útvonalatok megtervezésekor vegyétek figyelembe a forgalomkorlátozást, és lehetőség szerint választhatok alternatív útvonalat. És ha minden igaz, a beszámolóból az is kiderült, hogy a hét második felében megnyitják a várutcát. Most már szerda van, úgyhogy nagy szeretettel várjuk és fogadjuk, hogyha csütörtökön, pénteken vagy akár hétvégére is meg fogják nyitani az egyik legszebb utcát Székelyudvarhely központjában, most már a legszebb utcát. Első emelet és a nézelődünk 1984-ből itt a folytatásban.

Leszek én a szél, énekelt a Niger Street zenekar, ez is egy új felvétel 2026-ból. Hát szél az most már van, minden nap szinte október második felében, hideg is lesz, hideg is van, tél is érkezik. Hát azt hiszem, hogy most már a fűtést is elég sokan bekapcsolták a lakásokban, legalábbis mi már igen. Szóval úgy nagyjából kiszámoltuk, hogy szinte 8-9 hónapot fűtünk, és 3-4 hónapot élvezzük a nyarat és a meleget. Már hogyha van is nyár, meg van meleg. Hát a távhőrendszerről beszélt Dávid Endre alpolgármester is. A céluk világos, 2027-től újabb csökkenést szeretnének elérni, dolgoznak egy hatékonyabb és megfizethetőbb rendszerért. A távhőrendszeren újabb fejlesztéseket fognak végezni, kisebb, hatékonyabb kazánokat szerelnek most be ebbe a kazánházba, és pénzt fognak ezzel spórolni a városnak, valamint a rendszeren lévőknek egyaránt már ebben a fűtés szezonban. Azon dolgoznak, hogy 2027-től tehát újabb csökkenést érjenek el, úgyhogy ennek a városvezetők igenis örülhetnek, és reméljük, hogy ez tényleg fog sikerülni, és ez így is fog lenni. Ékön és Robin Schulz felvétele a folytatásban. 3:30 után vagyunk, 7,5 perce.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
1: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
5: Reklámot hallottak.

Ezek azok a zenék, amelyek felpörgetnek bennünket a délutáni órákban, így szerda délután is 10 perccel 4 óra előtt. Közlekedési információkat írhattok a 0757-57-51-71-es telefonszámra, vagy akár a Star Rádió Facebook oldalán privátban is jelezhettek. Jó utat, balesetmentes közlekedést, hogyha tehetitek, akkor nyilván kerüljétek a forgalmasabb útszakaszokat és válasszatok alternatív útvonalat. Elton Johnnal megyünk tovább, ez is jó lesz. Vezetés mellé, de munka közben is.

Kaláka lesz Székelydájában. Többet kell fizetni a csomagokért. Nem lesz ott a VB-n a női válogatott. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Ma délután dönt a Szociáldemokrata párt vezetése arról, hogy a párt belép-e a Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök által alakítandó kormányba, illetve támogatja-e a kabinetet a parlamenti szavazáson. Sajtóértesülések szerint egyre valószínűbb, hogy Romániának legkésőbb jövő hét elején teljes jogkörű kormánya lesz. A tervek szerint a kabinetben a szociáldemokraták miniszterei mellett a Nikusordán államfő által is elfogadott technokraták kapnának helyet. Az elnöknek meghatározó beleszólása lehet a külügyi, a védelmi, a pénzügyi, az oktatási, valamint az Európai Uniós alapokért felelős tárca vezetőjének kinevezésébe. A leendő kormányban az Ilie Bolozsán vezette korábbi kabinet több szociáldemokrata minisztere is visszatérhet. November 1-től új szabályok lépnek életbe az Európai Unión kívülről érkező, interneten rendelt csomagok vámkezelésében. A változások értelmében a kis csomagok után a 3 eurós átalány vám mellett további 2 eurós uniós kezelési díjat is fizetni kell. Szigorodnak a termékazonosítás szabályai is, hogy könnyebben kiszűrhessék a veszélyes vagy az előírásoknak nem megfelelő árukat. Az új intézkedések célja az európai gazdaság és a fogyasztók védelme, a szabályozás pedig valamennyi uniós tagállamra érvényes. Szakmai konferenciát és kalákát tartanak Székelydájában a hétvégén. Pénteken a székelydájai közösség 10 vízlefolyást lassító és eróziót csökkentő fenékküszöböt épít, szombaton pedig szakmai konferenciát tartanak. A rendezvényen szakértők, gazdák és a helyi közösségek képviselői tanácskoznak az éghajlatváltozás vízkészletekre és mezőgazdaságra gyakorolt hatásairól és a vízmegtartás lehetőségeiről.

0: nélkül.
1: Mondta Híradónknak a projekt kezdeményezője, Bence Szilvia, vidékfejlesztési szakember. Székelydájában tavaly kezdtek fenékküszöböket építeni a kiszáradt patakmederben, de a kezdeményezést az Európai Unió hivatalos agrár- és vidékfejlesztési platformja is követendő gyakorlatként említi. Kettős vereséggel veszítette el a brazíliai világbajnokság pótselejtezőjét a romániai női labdarúgó válogatott. A 2-0-ás hazai vereséget követően tegnap 6-0-ra kapott ki Norvégiától az együttes, így nem juthat ki a tornára. A székelyudvarhelyi Geréd Erika, az osztrák Lask Linz együttesének játékosa kezdőként lépett pályára, 78 percet játszott. A magyar válogatott szintén kettős vereséggel búcsúzott, Hollandiától 8-0-ra és 3-0-ra kapott ki. Az alapszakasz második fordulójának 9 mérkőzését rendezik ma este a labdarúgó bajnokok ligájában. 3:48-tól a Feyenoord a Comót, az osztrák Lask Linz a Liverpoolt fogadja. 10 órától Róma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahce, Shakhtar Donetsk AEK Athén, Bodø Glimt, Borussia Dortmund, Manchester City Paris Saint-Germain, Real Betis Porto és Slovan Bratislava VfB Stuttgart meccseket rendeznek. Marad ma délutánra is az enyhén borús, hűvös időjárás adáskörzetünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 11 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Határidők, állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: Képlet.
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica Motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
0: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény. Cserére van szükség. Az álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén. És beáll! Gól! Fordul az állás! Fordíts az álláson. Állás.ro.
4: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
5: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
6: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
5: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
6: Mikrokreditlám.ro.
7: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
8: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A DV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
0: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: A Sztár délután utolsó órája, Jennifer Lopez és Pitbull érkezik, egy pici táncra hívnak bennünket. Még hogyha dolgozunk, akkor valószínű, hogy kell, hogy legyen kitartásunk, vagy táncmozdulatokkal, vagy pedig türelemmel simán. És türelmesek kell legyünk ahhoz is, hogy lehet, hogy annyira lehűl az idő, hogy 15 cm hó is hullhat. Na tessék, sárga jelzésű, erős szélre vonatkozó riasztást adott ki szerdára, vagyis mára az Országos Meteorológiai Szolgálat több megyére. Hát reméljük, hogy Hargita megye nincs a listán. Szerencsére az előrejelzés szerint 1500 méteres magasság fölött lehet számítani havas esőre és havazásra is. Hát a déli Kárpátok és a Kárpát kanyar gerincein ott 60-80 km/órás sebességgel is fújhat ma a szél, és havazás is előfordulhat. Valószínű, hogy már holnap arról fogunk olvasni, hogy hol havazott le, és hol történtek fennakadások. Konstanca, Tulcsák, Kölörás, Jalomica, Brőila, Buzeu, Vráncsa és Galac megye van a sárga jelzésben, szerencsére Székelyföldet ez most nem érinti. De ez a riasztás, ez pénteken 18 óráig marad érvényben, úgyhogy ha arrafele jártok és utaztok, csak is óvatosan.

Ne állj csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam az úr, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

Felix Jane felvétele után Fall of the Flow, Sheryl Cole, Alex Varendalát is meg fogjuk hallgatni a Sztár délután utolsó perceiben. Addig is maradjatok még, hiszen hamarosan aztán átadom a stafétát a zenéknek.

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is,

0: years down the road.
1: I like music.
2: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
4: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
5: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
2: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió.
8: Morandi felvétele, és ez az utolsó dal a mai Sztár délutánban. Legközelebb holnap találkozunk, akkor már csütörtök lesz, és október 15-e. Én kívánok mindenkinek kellemes délutánt, jó időtöltést, kitartást a munkához is, természetesen jó utat. Hozok még felvételt egészen 17 óráig, aztán majd érkeznek a reklámok, és a zenéké lesz a főszerep. Egész este, egész délután a mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok, holnap találkozunk.

0: I like music. Sztár reklám.
1: 1848. október 16-án Agyakfalván egy közösség gyűlt össze, hogy közösen döntse el, mit jelent számára a szabadság, hovatartozás és a jövő. Idén október 16-án ismét találkozunk Agyakfalván, hogy együtt emlékezzünk az Agyakfalvi Székely Nemzetgyűlésre. Ünnepi megemlékezés, koszorúzás, zene és a fiatal generációk műsora idézi fel történelmünk egyik meghatározó pillanatát és viszi tovább annak örökségét. De Agyakfalva nem csak a múltról szól. A Pilvax kávéházban a megemlékezést közösségi programmal folytatjuk. Kvízest, zene, tanulás és szórakozás vár mindenkire, aki ott lesz. Emlékezzünk együtt, találkozzunk, beszélgessünk. Október 16-a, Agyakfalvi Emlékház. A múlt emléke, a közösség ereje, a jövő öröksége. Várunk Agyakfalván!
2: Építkezik, felújít, netán területet rendez és megbízható partnert keres már az alapoktól? Mi vagyunk a megoldás. Fenyédi Kavicsbánya. Beton, tövkő, homok, kavics minden formában. Szakértelemmel és megbízhatósággal már 32 éve. Balbet Kft. Megtalál minket Fenyéden, a Bánya utca 7 szám alatt.
3: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
4: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
0: Reklámot hallottak.
3: Sztár Rádió.
6: Sztár Rádió.
7: Sztár Rádió. Are you ready?
8: Born ready.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat. A kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
5: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
6: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
10: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
11: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjében.
12: Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor.
13: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
14: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
15: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
16: Reklámot hallottak.
17: Sztárrádió.
18: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

0: rádióban. I like music. Sztár reklám.
1: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a melegítővel, szűrővel felszerelt és gazdaságos LED világítással ellátott 54 literes Aqua LED-i 60 akváriumára most mindössze 399-99 balis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770-871-507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
3: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
4: Cserére van szükség. Az Álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
3: És beáll! Gól! Fordul az állás!
4: Fordíts az álláson! Álláspontró.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat. A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

0: I like music. Star reklám.
1: Ismét nagy elektronikai hulladékgyűjtés lesz Székely udvarhelyen. Ne hagyd, hogy a régi eszközeid a környezetet terheljék. Hozd el őket hozzánk! Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között a Tamási áron és a Megálló utca kereszteződésénél a Kaufland áruház parkolójában és a tábornegyedi unitárius temető szomszédságában. A Csereháton 10 és 13 óra között az új ifjúsági lakások melletti hulladéksziketnél szabadulhatsz meg az elektromos vagy elemes eszközöktől. A gyűjtés végén lesz tombola sorsolás, ahol ismét sok új háztartási gépet és szerszámot lehet nyerni.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Erő kell.
1: Állóképesség.
3: Funkcionális mozgás.
1: Miért választanál csak egyet?
3: Ez a Hybrid Training.
1: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
3: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
1: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfil Sport and Wellness Klubban.
3: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
6: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
0: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a melegítővel, szűrővel felszerelt és gazdaságos LED világítással ellátott 54 literes Aqua LED 60 akváriumára most mindössze 399-99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
5: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
6: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt, a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
4: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
1: Reklámot hallottak!
7: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

0: like music. Sztár reklám.
1: Ismét nagy elektronikai hulladékgyűjtés lesz Székely udvarhelyen. Ne hagyd, hogy a régi eszközeid a környezetet terheljék. Hozd el őket hozzánk! Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között a Tamási áron és a Megálló utca kereszteződésénél a Kaufland áruház parkolójában és a tábornegyedi unitárius temető szomszédságában. A Csereháton 10 és 13 óra között az új ifjúsági lakások melletti hulladéksziketnél szabadulhatsz meg az elektromos vagy elemes eszközöktől. A gyűjtés végén lesz tombola sorsolás, ahol ismét sok új háztartási gépet és szerszámot lehet nyerni.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Pizza? Ham. Burger? Ham. Napi menü? Ham. Girosz? Ham. Éhes vagy? Ham. Kattalj rá a kajára!
5: Reklámot hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a melegítővel, szűrővel felszerelt és gazdaságos LED világítással ellátott 54 literes Aqua LED 60 akváriumára most mindössze 399,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Hétfő reggel, 7 óra 10. Az állás rutin 2, lelkesedés 0. Ugyanaz a taktika, ugyanaz az eredmény.
4: Cserére van szükség. Az Álláspontron friss, helyi állások melegítenek a pálya szélén.
3: És beáll! Gól! Fordul az állás!
4: Fordíts az álláson. Állás.ro.
5: Ki mondta, hogy a mínusz mindig rossz dolog? A Diego-ban például most kifejezetten örülünk neki. Október 14 és 17 között mínusz 15% kedvezmény minden teljes áru termékre. Igen, még a kiegészítőkre is. Laminált padló, szőnyeg, függöny, tapéta. Jöhet minden, ami otthonosabbá teszi a lakásod. Csak a Diego Klub kártya kell hozzá. Mert ezek a Diego-s fiúk mindig kitalálnak valamit.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
8: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat, és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
9: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt, a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
10: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

A gyermekem három múlt, én meg ültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló. Csak egy jelvény és vége. Sírunk rövésre, hogy béke. Van még itt valami, hagyd a harcot. Ma hazamegyek.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
4: Erő kell.
3: Állóképesség.
4: Funkcionális mozgás.
3: Miért választanál csak egyet?
4: Ez a Hybrid Training.
3: Egy edzés, ahol az erő, az állóképesség és a funkcionális gyakorlatok találkoznak.
4: Nincs monotonitás, nincs kifogás, csak mozgás, kihívás és fejlődés.
3: Próbáld ki a Hybrid Traininget a Fitfield Sport and Wellness Clubban.
4: Hybrid Training. Ne csak edz, készülj fel az életre.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
6: Anya, új számom van. Bajban vagyok. Utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
7: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
1: Reklámot hallottak.

Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: Star Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket!
1: Tell me something I don't know.

rien. Je ne pourrai plus jamais me toucher.